Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy most Sam Feld barátunkkal bulizunk együtt, aki ugye ott volt a születésnapi fesztiválunkon a 2026-os buliban. Többször járt már egyébként Magyarországon, több zenei fesztiválon, és amikor Kygo a világkörüli turnéján volt 2024-ben és fellépett az MVM Dome-ban, akkor többek között Sam Feld volt a warm-up DJ, meg Clanke Russell is. Őt hozom most, ezt a dalt is hozta Budapest Parkba. Ez a Heart Like Mine.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban és éjszaka is, és ebben az órában itt volt már egy olyan nemzetközi sztár DJ, akivel bulisztunk együtt Rádió 1 születésnapi fesztiválon, konkrétan idén, Sam Felt. Akkor hozom az egyik tavalyi fellépőnket, Joel Corryt, aki azóta is minden landolás után a koncert helyszín előtt elmegy gyúrni egy fitnessterembe, és utána áll a lemezjátszók mögé. Ez a Stay a Little Longer.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hamarosan az a szupersztár, aki nem viccel, hogy a fényvédelemről van szó, és itt a ragyogó napsütéses nyári idő, mert hogy 70-es faktort használ, nagyon érzékeny a bőre, hófehér, vörös a haja, na kit hozok, na kit? Hát persze, hogy Ed Sheeran. Azizám érkezik nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Az unokázás csökkenti a demencia kialakulásának kockázatát. Az Amerikai Pszichológiai Társaság által végzett vizsgálat során az unokáikról gondoskodó nagyszülők jobban teljesítettek a memória és nyelvi készségeket mérő teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben. Egyes kutatások szerint az unokákkal való együttlét jótékony hatással lehet az időskori agyműködésre, így a demencia kialakulására is jóval kevesebb az esély. Azok a nagyszülők, akik aktívan részt vesznek az unokáik életében, idősebb korban általában

0: formában. Az eredmények egyértelmű képet mutattak. Az unokáikról gondoskodó nagyszülők jobban teljesítettek a memória és nyelvi teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben. Ezek az eltérések akkor is megfigyelhetők voltak, amikor az életkort, az egészségi állapotot és más befolyásoló tényezőket vettek alapul. A legmeglepőbb eredmény viszont az volt, hogy nem a gondozás intenzitása vagy típusa számított igazán, hanem a gondoskodásban való részvétel élménye. További vizsgálatokra van szükség, de az eddigi adatok arra utalnak, hogy az előnyök nem konkrét feladatokhoz, hanem a nagyszülői szerephez kapcsolódnak. A tanulmányban azt írják, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen környezetben valósul meg a gondozás. Az önként vállalt, támogató, családi közegben végzett gyermekfelügyelet egészen más hatással lehet a nagyszülők mentális egészségére, mint az, amikor a gondozás kényszerként, stresszforrásként vagy támogatás nélküli teherként jelenik meg.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió
2: Magyarország leghosszabb zenei órája, Kis

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa például, aki Dua Lipa, brit énekesnőhöz hasonlóan szintén albán származású, ezen kívül túl sok közös nincs bennük, mert még Dua Lipát általában úgy szokták emlegetni, hogy a legnormálisabb popstar, nincsenek ugye botrányai, botrányos beszólásai. Bibi Rexánál nincsen PR szűrő, hogyha valami tényleg így átvillan a fején, azonnal kírja a Twitterre vagy a közösségi médiába. Rendszeresen is név szerint szokott márkákat, tervezőket vagy a saját kiadóját is támadni, na de valószínűleg ezt a kendőzetlen őszinteséget szeretik benne sokan. Ez most az aktuális kedvenc tőle.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ray a folytatásban, és hát vele kapcsolatban már többször mondtam, hogy na ő az énekesnő, akinek játsszák a dalait a világ nagy zenei rádiói, közben pedig bármikor ott van a helye a Montreux Jazz Fesztiválon a nagy színpadon. Július 3-án életében harmadjára is fellépett a 60. évfordulós kiadás megnyitóján. Sztár vendégek is voltak vele a színpadon, például Mark Ronson, az Uptown Funk-ot közösen lenyomták, és Alicia Keys is csatlakozott hozzám. Hát, nagyon nagy kaliber a nő. Ray és a Where's My Husband? Ezt azon most.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig az a román DJ, producer, énekes, egykori boyband tag, Accent, aki újra gondolt egy korábbi bomba dalukat, a Kylie-t, Sarah-nak és Misha Millernek köszönhetően pedig új vokált kapott. Don't Leave, már bekészítettem.

0: Iriszony más nevén akrofóbia a magyar lakosság 36%-át érinti. A magasságoktól való félelem nem csupán akkor jelentkezhet, amikor valaki egy hegytetőn vagy egy kilátó toronyban áll, hanem akár már egy felüljárón történő átkeléskor is. A tériszonnyal élők gyakran tapasztalnak olyan fizikai tüneteket is, mint például a szédülés, az izzadás és a szorongás. A második a pókiszony. Az arachnofóbia a második helyen áll a magyar fóbiák listáján, a lakosság 23%-át érinti. Noha a pókok többsége ártalmatlan, sokak számára már a látványuk is rettegést kelt. Egyeseknél a pókféle puszta jelenléte kiváltja a menekülési ösztönt, és azonnal messzire próbálnak kerülni tőlük, gyakran irracionálisan felnagyítva az általa okozott veszélyt. A fogorvos a következő, a fogászati beavatkozásoktól való félelem a magyar lakosság 20%-át érinti. Ez egy olyan specifikus félelem, amely gyakran gyerekkori rossz tapasztalatokból fakad. Sok embernél már a fogorvosi rendelő szaga, a fúró hangja vagy a steril környezet látványa is előhozza a szorongást. Ez a fajta félelem nem csupán a fájdalomtól való rettegésről szól, hanem az irányítás elvesztésének érzéséről is, ami a kezelések során gyakran előfordul. Sajnos sok hirtelen minden lélegzetvétel nehézkessé válik, a szív szaporánk alapál és mindent elönt a szorongás. Ez az érzés jellemzi a klausztrofóbiával élőket, akik gyakran kerülik az olyan szituációkat, ahol zárt terekbe kényszerülnek, legyen szó egy vasúti alagútról, vagy akár magáról a vonatról.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió!

0: Well, who's next?
1: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift és az Opelite például. Metafora hegyek egyetlen dalban, ezt már megszokhattuk az énekesnőtől. Az opalit nem egy természetes ásvány, hanem egy ember által készített opálhatású üveg, és Taylor egy interjúban elárulta, hogy pont ezért választotta ezt a címet. Az opalit egy mesterséges opál, és a boldogság is lehet mesterséges, amit saját magunknak építünk fel. Taylor Swift, Opelite, itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy Ed Sheeran és a Camera a Siri Remixben, a folytatásban. A dal fő mondani valója egyébként az, hogy az élet igazán fontos pillanatait átélni, és nem lefényképezni kell. Mondjuk érdekesség, hogy Ed Sheerannek volt már korábbi dala, a Photograph, ami pont arról szólt, hogy milyen sokat tud segíteni egy fotó, hogyha hiányzik valamelyik szerettünk. Szóval lett ebből egy klubkompatibilis változat Sirinek köszönhetően. Ed Sheeran, Camera, itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyá.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Közel 2 millió forintot csaltak ki egy nőtől az internetes csalók. Romantikus csalásokra figyelmeztet a rendőrség. Egy középkorú nő közel 2 millió forintot vesztett, miután egy közösségi oldalon megismert férfi szerelmet színlelvel csapta be. Az eset jó példázza, hogy az online tevékenykedő romantikus csalók nem csak a pénzre, hanem az áldozatok bizalmára is vadásznak. A rendőrség tájékoztatása szerint a pápai nőt még májusban kereste meg egy ismeretlen férfi egy közösségi oldalon. Rövid idő alatt bizalmi kapcsolat alakult ki közöttük, a romantikus csaló pedig azt állította, hogy külföldön szolgáló katona, aki közös jövőt tervez a nővel. Azt is elhitette vele, hogy jelentős összeget szeretne eljutatni hozzá megőrzésre. Ezután egy állítólagos csomagküldő szolgálat jelentkezett a sértetnél, különböző indokokra hivatkozva több alkalommal is pénzt kértek tőle, melyet a nő át is utalta megadott bankszámla számra. Mire kiderült, hogy a romantikus történet egy jól felépített átverés, már közel 2 millió forintot vesztett. A rendőrség szerint a romantikus csalások elkövetői gyakran külföldön szolgáló katonáknak, mérnököknek vagy sikeres üzletembernek adják ki magukat. A céljuk, hogy érzelmi kötődést alakítsanak ki az áldozataikkal, majd különböző indokokkal pénzt kérjenek tőlük. A szakemberek azt tanácsolják, hogy legyen gyanakvó mindenki, ha egy interneten megismert személy nagyon gyorsan bizalmas kapcsolatot szeretne velük kialakítani, és soha ne utaljanak pénzt olyan embernek, akivel személyesen még nem találkoztak, ne higgyenek a mesés örökségekről, értékes csomagokról, vagy sürgős pénzügyi segítségkérésekről szóló történeteknek. Egy 38 éves férfi július 1-én az ajtót befeszítve hatolt be egy tarnazsadány ingatlan melléképületébe. A betörő szerszámgépeket és egy talicskát vitt el, továbbá megrongált egy traktort. A polisz.hu írta meg, miszerint a rendőrök még aznap este elfogták és őrizetbe vették. Emellett gyanúsítottként kihallgatták a férfit, aki beismerő vallomást tett, és az ellopott értékek is előkerültek. A nyomozók gyorsított eljárásban állították bíróság elé. Az Egri főegyházmegye július 8-ai közleménye szerint egy időre bezárt a Bélapád falvai apátsági templom és a hozzá kapcsolódó látogatóközpont. A heo.hu írta meg, hogy az Egri főegyházmegye tudatta, további rekonstrukciós és restaurálási munkálatok elvégzése vált szükségessé, ezek időtartamát még nem tudják pontosan meghatározni. Emiatt a búcsú megtartására valószínűleg idén még nem lesz lehetőség. A Bélapád falvai apátsági templom fő búcsú ünnepe az augusztus 15-i nagy boldogasszony ünnepnapja. A hétvégén mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés is. Helyenként így zápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok közt alakul, napközben pedig 26-31 fokot mérhetünk. Hétfőn a napsütés több kevesebb felhő zavarhatja meg, de az ország legnagyobb részén nem várható csapadék, csupán elvétve alakul ki gyenge futó zápor.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Az unokázás csökkenti a demencia kialakulásának kockázatát. Az Amerikai Pszichológiai Társaság által végzett vizsgálat során az unokáikról gondoskodó nagyszülők jobban teljesítettek a memória és nyelvi készségeket mérő teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben. Egyes kutatások szerint az unokákkal való együttlét jótékony hatással lehet az időskori agyműködésre, így a demencia kialakulására is jóval kevesebb az esély. Azok a nagyszülők, akik aktívan részt vesznek az unokáik életében, idősebb korban általában jobb memóriával és fejlettebb nyelvi készségekkel rendelkeznek, írja a sciencedaily.com egy tanulmány alapján, amelyet az Amerikai Pszichológiai Társaság publikált. A kutatók szerint a rendszeres szellemi és érzelmi bevonódás hozzájárulhat a kognitív hanyatlás lassításához. A felmérés során csaknem 2900 nagyszülő adatait, reakcióit elemezték. Azt vizsgálták, hogy az érintett időskorú emberek

0: Gondoskodtak-e unokáikról az elmúlt évben, és hogyha igen, akkor milyen formában? Az eredmények egyértelmű képet mutattak. Az unokáikról gondoskodó nagyszülők jobban teljesítettek a memória és nyelvi teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben. Ezek az eltérések akkor is megfigyelhetők voltak, amikor az életkort, az egészségi állapotot és más befolyásoló tényezőket vettek alapul. A legmeglepőbb eredmény viszont az volt, hogy nem a gondozás intenzitása vagy típusa számított igazán, hanem a gondoskodásban való részvétel élménye. További vizsgálatokra van szükség, de az eddigi adatok arra utalnak, hogy az előnyök nem konkrét feladatokhoz, hanem a nagyszülői szerephez kapcsolódnak. A tanulmányban azt írják, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen környezetben valósul meg a gondozás. Az önként vállalt, támogató, családi közegben végzett gyermekfelügyelet egészen más hatással lehet a nagyszülők mentális egészségére, mint az, amikor a gondozás kényszerként, stresszforrásként vagy támogatás nélküli teherként jelenik meg.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
2: Rádió
3: X. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

kedves Gaga rajongók már hallottak ebből a dalból korábban is részletet a 2024-es Párizsi Olimpia idején a hotel szobája ablakából. Egy rövid részletet játszott le a dalból, ami azóta meghódította a világot.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Hát bátran tervezhetünk strandolást a hétvégére Rádió 1-esek a mai napra is, akár 32 fokos csúcs, azt néztem, de a fényvédelemről gondoskodjunk, mert nagyon erős lesz az UVB sugárzás, azt is néztem. Purple Disco Machine és a Beat of Your Heart, ezzel indulunk a tudáspercek után.
1: Sorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Négy komoly félelme van a magyaroknak. A magyar társadalom 16-tól 59 éves korosztálya szerint ismerőseik 80%-a fél valamitől. Mondom, hogy mik a leggyakoribb félelmek. Az első a tériszony. A fóbiák toplistájának első helyezettje a tériszony, más nevén akrofóbia. A magyar lakosság 36%-át érinti. A magasságoktól való félelem nem csupán akkor jelentkezhet, amikor valaki egy hegytetőn vagy egy kilátó toronyban áll, hanem akár már egy felüljárón történő átkeléskor is. A tériszonnyal élők gyakran tapasztalnak olyan fizikai tüneteket is, mint például a szédülés, az izzadás és a szorongás. A második a pókiszony. Az arachnofóbia a második helyen áll a magyar fóbiák listáján, a lakosság 23%-át érinti. Noha a pókok többsége ártalmatlan, sokak számára már a látványuk is rettegést kelt. Egyeseknél a pókféle puszta jelenléte kiváltja a menekülési ösztönt, és azonnal messzire próbálnak kerülni tőlük, gyakran irracionálisan felnagyítva az általa okozott veszélyt. A fogorvos a következő, a fogászati beavatkozásoktól való félelem a magyar lakosság 20%-át érinti. Ez egy olyan specifikus félelem, amely gyakran gyerekkori rossz tapasztalatokból fakad. Sok embernél már a fogorvosi rendelő szaga, a fúró hangja vagy a steril környezet látványa is előhozza a szorongást. Ez a fajta félelem nem csupán a fájdalomtól való rettegésről szól, hanem az irányítás elvesztésének érzéséről is, ami a kezelések során gyakran előfordul. Sajnos sok esetben ez a fóbia oda vezet, hogy az emberek kerülik a fogászati látogatásokat, ami bizony hosszú távon komoly egészségügyi problémákat eredményezhet. Klausztrofóbia. A zárt terektől való félelem szintén 20%-ban van jelen a magyaroknál. Be kell szállni egy liftbe, és ahogy becsukódik az ajtó, hirtelen minden lélegzetvétel nehézkessé válik, a szív szaporán kalapál, és mindent elönt a szorongás. Ez az érzés jellemzi a klausztrofóbiával élőket, akik gyakran kerülik az olyan szituációkat, ahol zárt terekbe kényszerülnek, legyen szó egy vasúti alagútról, vagy akár magáról a vonatról.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy most az amerikai szupersztár Ray Dalton, aki félig mexikói az anyukája oldaláról, félig pedig afroamerikai. A zenei karrier felé először egy tanárat terelgette, mindössze 6 éves korában. A Seattle-i gyerekkorus oszlopos tagja lett a kis Ray, és a középsulis évek alatt is folyton csak énekelt, ha épp nem teniszezett. Ez most egy szerelmes dal tőle, a Blood Running.

0: Rádió ez csak igazi mai sláger megy a nagyon korán kellőknek is, és David Gettaék után maradunk még a Star DJ-knél, hozom Sam Feltet, és bár hétvége van, de senkit nem hagyunk Balázsék pillanatok nélkül. Ezen a szombaton sem, jön majd a Balázsék Weekend 8 órától, 10 órától pedig indul a Rádió egy Top 50, amiből kiderül, hogy hanyadik ezen a héten Sam Felt és a Rosalyn vokájával közös Heart Like Mine. Ezt hozom már is.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Lopott bankkártyával és üvegvisszaváltással trükköztek, ítéletet hozott a járási ügyészség. Az EGDRS ügyészség a büntető eljárás feltételes ügyészi felfüggesztéséről döntött abban az ügyben, melyben a cselekmény alkalmas volt az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás büntetének megállapítására. Az ügyészség határozata szerint egy férfi 2025. novemberében úgy próbált meg nem visszaváltható palackokból pénzhez jutni, hogy azokra otthonában készített vonalkódokat ragasztott, majd egy EGDI áruház palack visszaváltó automatájába helyezte, és visszaváltotta őket. A csaló a trükkökkel összesen 7800 forintot keresett, amit később a sértetnek megtérített. A válthatóság a bűncselekmény elkövetését beismerő büntetlen előéletű gyanúsított, jövőbeni magatartásában mutatkozó kedvező hatás elérése érdekében az eljárást egy év időtartamra felfüggesztette. Amennyiben az idő eredményesen eltelik, úgy a gyanúsítottal szemben az eljárást az ügyészség megszünteti. Az EGDRS ügyészség vádirata szerint egy férfi 2024. augusztusában Egerben ismeretlen módon szerezte meg a sértett bankkártyáját. A kártyát egy EGRI bankjegykiadó automatánál használta, azzal készpénzt akart felvenni, 5 alkalommal is megpróbálta ezt, azonban a kártyán nem volt pénz, ezért sikertelen maradt mindegyik tranzakció. A vádlott nem adta fel, átment egy másik automatához, ahonnan újra 100.000 forintot kísérelt meg felvenni, újra sikertelenül. Végül 10.000 forintot is megpróbált felvenni az automatánál, a vádhatóság információs rendszer felhasználása elkövetett csalás büntetének kísérlete miatt próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabására tett indítványt a büntetett előéletű vádlottal szem. Véget ért az okos zebra szavazás, melynek tétje, mely vidéki iskola közelében található veszélyes gyalogátkelőhely kapjon korszerű figyelemfelhívó gyalogos védelmi rendszert a 2026-os tanévkezdésre. Idén EGRI gyalogátkelő is versenyzett azért, hogy okos zebra legyen belőle. A győztes város pedig Eger lett, így az Eszterházy tér 2-es szám alatt található gyalogátkelőn a tervek szerint a 2026-os tanévkezdésre épülhet ki a Safe Cross okos zebra rendszer, mely aktív LED prizmákkal hívja fel az autósok figyelmét a gyalogosok. A szavazáson a második helyezést Berettyóújfalu, a harmadik helyet pedig Székesfehérvár szerezte meg. A hétvégén mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés is, helyenként így zápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok közt alakul, napközben pedig 26-31 fokot mérhető. Hétfőn a napsütés több kevesebb felhő zavarhatja meg, de az ország legnagyobb részén nem várható csapadék, csupán elvétve alakul ki gyenge futó zápor.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.

Rádió ez csak igazi mai sláger, megy korán reggel is. A mikrofonnál Kismárti, és hozom a Sugar Daddy-t, Accent és Tóth Abigail közös dalát. Hát maga a dal nem a Sugar Daddy-kről szól, a szponzorokról, az idősebb férfiakról, vastag pénztárcával, hanem azokról a nőkről, akik ezekre a férfiakra szakosodtak. Sugar Daddy Bait. Lehetne akár Goldigger is a címe, csak akkor máshogy jön neki a rím. Tóth Abigail, Accent, Sugar Daddy, de Bibi Rexát is hozom nem sokára.

talk about it. Milky Chance, Stolen Dance. Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Hétvégén is Balázsék pillanatok is közelednek 8 órától, Balázsék Weekend. 10 órától indul a Rádió Egy Top 50, most Király Tamással, Györke Attila pihent ezen a héten, de jövő héten visszakapjuk Attist szűnni nem akaró jókedvel és lendülettel. Kiderül a Top 50-es listánkból az is, hogy hanyadik ezen a héten Bibi Rexha és a New Religion, a dal, amit először a Rádió Egyes DJ-k vezettek be a köztudatba. Cookie 2 órán át mixel ma. A Before Party Show is jön majd.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Közel 2 millió forintot csaltak ki egy nőtől az internetes csalók. Romantikus csalásokra figyelmeztet a rendőrség. Egy középkorú nő közel 2 millió forintot vesztett, miután egy közösségi oldalon megismert férfi szerelmet színlevel csapta be. Az eset jó példázza, hogy az online tevékenykedő romantikus csalók nem csak a pénzre, hanem az áldozatok bizalmára is vadásznak. A rendőrség tájékoztatása szerint a pápai nőt még májusban kereste meg egy ismeretlen férfi egy közösségi oldalon. Rövid idő alatt bizalmi kapcsolat alakult ki közöttük, a romantikus csaló pedig azt állította, hogy külföldön szolgáló katona, aki közös jövőt tervez a nővel. Azt is elhitette vele, hogy jelentős összeget szeretne eljutatni hozzá megőrzésre. Ezután egy állítólagos csomagküldő szolgálat jelentkezett a sértetnél, különböző indokokra hivatkozva több alkalommal is pénzt kértek tőle, melyet a nő át is utalta megadott bankszámla számra. Mire kiderült, hogy a romantikus történet egy jól felépített átverés, már közel 2 millió forintot vesztett. A rendőrség szerint a romantikus csalások elkövetői gyakran külföldön szolgáló katonáknak, mérnököknek vagy sikeres üzletembernek adják ki magukat. A céljuk, hogy érzelmi kötődést alakítsanak ki az áldozataikkal, majd különböző indokokkal pénzt kérjenek tőlük. A szakemberek azt tanácsolják, hogy legyen gyanakvó mindenki, ha egy interneten megismert személy nagyon gyorsan bizalmas kapcsolatot szeretne velük kialakítani, és soha ne utaljanak pénzt olyan embernek, akivel személyesen még nem találkoztak. Ne higgyenek a mesés örökségekről, értékes csomagokról, vagy sürgős pénzügyi segítségkérésekről szóló történeteknek. Egy 38 éves férfi július 1-én az ajtót befeszítve hatolt be egy tarnazsadányi ingatlan melléképületébe. A betörő szerszámgépeket és egy talicskát vitt el, továbbá megrongált egy traktort. A polisz.hu írta meg, miszerint a rendőrök még aznap este elfogták és őrizetbe vették. Emellett gyanúsítottként kihallgatták a férfit, aki beismerő vallomást tett, és az ellopott értékek is előkerültek. A nyomozók gyorsított eljárásban állították bíróság elé. Az Egri Főegyház megye július 8-ai közleménye szerint egy időre bezárt a Bélapád falvai apátsági templom és a hozzá kapcsolódó látogatóközpont. A heo.hu írta meg, hogy az Egri Főegyház megye tudatta, további rekonstrukciós és restaurálási munkálatok elvégzése vált szükségessé, ezek időtartamát még nem tudják pontosan meghatározni. Emiatt a búcsú megtartására valószínűleg idén még nem lesz lehetőség. A Bélapád falvai apátsági templom fő búcsú ünnepe az augusztus 15-i nagy boldogasszony ünnepnapja. A hétvégén mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés is. Helyenként így zápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok közt alakul, napközben pedig 26-31 fokot mérhető. Hétfőn a napsütés több kevesebb felhő zavarhatja meg, de az ország legnagyobb részén nem várható csapadék, csupán elvétve alakul ki gyenge futó zápor.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Most a két jól fésült poszter fiú, Lukasz és Félix Németországból, vagyis a Fastboy tesó páros. Ne tévessze meg a látszat, egyáltalán nem üres fejű szép fiúkról van szó. Nagyon tehetségesek, tök jól énekelnek, dalokat szereznek, DJ-k, producerek, és hát egyfajta EDM terápia az, amit ők csinálnak, mert hogy a dalaikban sokszor a mentális egészségünkre is gondolnak, pozitív üzeneteket hordoz ez a dal is. Az élet szép, még akkor is, hogyha néha ezt nem veszik észre. Jön a Good Life!

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy. Tibiek Lepsényből hallgatnak minket, azt írta SMS-ben, hogy bográcsos buli lesz, és már most elkezdődtek az előkészületek. Hát Tibi, tényleg jókorán felkeltél, jó zene szóljon akkor hozzám, hozom Lost Frequencies-t. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Lopott bankkártyával és üvegvisszaváltással trükköztek, ítéletet hozott a járási ügyészség. Az EGDI RS ügyészség a büntető eljárás feltételes ügyészi felfüggesztéséről döntött abban az ügyben, melyben a cselekmény alkalmas volt az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás büntetének megállapítására. Az ügyészség határozata szerint egy férfi 2025 novemberében úgy próbált meg nem visszaváltható palackokból pénzhez jutni, hogy azokra otthonában készített vonalkódokat ragasztott, majd egy EGDI áruház palack visszaváltó automatájába helyezte, és visszaváltotta őket. A csaló a trükkökkel összesen 7800 forintot keresett, ami később a sértetnek megtérített. A válthatóság a bűncselekmény elkövetését beismerő büntetlen előéletű gyanúsított jövőbeni magatartásával mutatkozó kedvező hatás elérése érdekében az eljárást egy év időtartamra felfüggesztette. Amennyiben az idő eredményesen eltelik, úgy a gyanúsítottal szemben az eljárást az ügyészség megszünteti. Az EGDI RS ügyészség vádirata szerint egy férfi 2024 augusztusában Egerben ismeretlen módon szerezte meg a sértett bankkártyáját, a kártyát egy EGDI bankjegykiadó automatánál használta, azzal készpénzt akart felvenni, 5 alkalommal is megpróbálta ezt, azonban a kártyán nem volt pénz, ezért sikertelen maradt mindegyik tranzakció. A vádlott nem adta fel, átment egy másik automatához, ahonnan újra 100.000 forintot kísérelt meg felvenni, újra sikertelenül, végül 10.000 forintot is megpróbált felvenni az automatánál, a vádhatóság információs rendszer felhasználására. Elkövetett csalás büntetének kísérlete miatt próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabására tett indítványt a büntetett előéletű vádlottal szem. Véget ért az okos zebra szavazás, melynek tétje, mely vidéki iskola közelében található veszélyes gyalogátkelőhely kapjon korszerű, figyelemfelhívó gyalogosvédelmi rendszert a 2026-os tanévkezdésre. Idén EGRI gyalogátkelős versenyzett azért, hogy okos zebra legyen belőle. A győztes város pedig Eger lett, így az Eszterházi tér 2-es szám alatt található gyalogátkelőn a tervek szerint a 2026-os tanévkezdésre épülhet ki a Safe Cross okos zebra rendszer, mely aktív LED prizmákkal hívja fel az autósok figyelmét a gyalogosokra. A szavazáson a második helyezést Berettyóújfalu, a harmadik helyet pedig Székesfehérvár szerezte meg. A hétvégén mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés is. Helyenként így záporzivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok közt alakul, napközben pedig 26-31 fokot mérhető. Hétfőn a napsütés több kevesebb felhő zavarhatja meg, de az ország legnagyobb részén nem várható csapadék, csupán elvétve alakul ki gyenge futó zápor.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghúzgatóbb

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szombat reggelt mindenkinek, Király Tamás magyar hangja. Kis Márti vagyok ebben az órában, és együtt rádiózunk még ugye 8 órától Balázsék kacagtató pillanatai, Balázsék Weekend, és azt néztem, hogy ma lesz a hét legmelegebb napja. 32 fok. Hát ez így a hőkupola után megmosolyogtató, hogy melegről beszélünk, de ilyen 31-2 fokokra berendezkedhetünk az elkövetkező időszakban. Matt Sasserit hozom a folytatásban. Ez az Itt Főszögjük.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Szerintem mindenkinek az életében volt már nagyon furcsa munka, amit akár tinédzserként, középiskolásként végzett. A már is hallható Taylor Swiftnek is volt egy ilyen. Az első munkahelye imádkozó sáska ellenőr. Van ilyen. Utána néztem, true story, Taylor egy karácsonyfa farmon nőtt fel Pennsylvániában, és mivel kislányként még túl kicsi és gyenge volt ahhoz, hogy a nehéz fenyőket pakolja, be kellett segíteni a bizniszbe, különleges feladatot kapott. Neki kellett becsipegetnie az imádkozó sáskák petetokjait a fákról, mielőtt azokat eladták, nehogy a gyanútlan vásárlók nappaliában keljenek ki a rovarok. Hány karácsony megmentett már kislányként? Hosszú volt az út a szupersztárságig, őt hozom most, ez az Opelite.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. A közvetlen folytatásban, a hírek után pedig olyan Rádió 1-es DJ-k, akikkel sokat találkozhatunk az elkövetkező időszakban, mert hogy javában tombol a fesztivál szezon, Stadium X, Metzger Victoria, Let You Let Me Go jön nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Yo, what's up? This is Mike Posner.
2: Csak igazi mai slágerme.

0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Átvették diplomáikat az Egri Egyetemen, ítéletet hozott a járási ügyészség. Kiemelt jelentőségű ünnep volt az idei oklevélátadó díszünnepség az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Ebben az évben az egyetemmé válás 10., valamint a katolikus egyetemmé válás 5. évfordulóját ünnepli az intézmény, így a végzős hallgatók diploma átvétele nem csak személyes mérföldkövet, hanem közösségük jubileumi esztendeinek egyik legmeghatározóbb eseményét is jelentette, számol be az intézmény honlapján. Jászberényben 202, Egerben pedig 1158 hallgató vehette át a diplomáját, az oklevelet szerző közül 992-en alapképzésben, 416-an mesterképzésben, 84-en osztatlan képzésben, 112-en pedig felsőoktatási szakképzésben, míg 119-en szakirányú továbbképzésben zárták le tanulmányaikat. Továbbra is Eger az egyik leglátogatottabb magyarországi úti cél a foglalások és a látogatók száma alapján, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb elemzéséből. Erről a TV Eger riportja számolt be. A város néhány releváns hazai helyszínnel összehasonlítva a 4. helyen áll vendégészakák tekintetében, tavalyhoz képest pedig több mint 8%-os a növekedés. Megújulnak az épület részek, a játszóterek, a tantermek és a közösségi terek az Egri Tankerületi Központ intézményeiben. A nyári szünet felújításai és karbantartásai azt szolgálják, hogy szeptemberben megújult környezet fogadja majd a diákokat és a pedagógusokat, olvasható a tvjeger.hu weboldalon. Idén márciusban egy Eger közeli kis településen egy agresszív vádlott gyalogosan érte utol a buszmegálló felé tartó volt élettársát és annak új párját. A vádlott előzetes szóváltás nélkül többször is ököllel arcon ütötte a volt élettársát, aki a bántalmazás következtében a földre zuhant. A férfi ezt követően kirúgta a volt élettársa új párjának a lábait, majd a földre eső sértettet szintén több alkalommal ütötte arcon. A vádlott volt élettársa a bántalmazás következtében a fején és a kezén sérült, még az ujja is eltörött, a sértett új párja pedig a fején szerzett sérüléseket. A bántalmazás módjára és az ütéssel ért testrájakra tekintettel csak a véletlenen múlott, hogy a sértett nem szenvedett 8 napon túl gyógyuló sérülést. Így az egri járási ügyészség most benyújtott vádiratában két rendbeli súlyos testi sértés büntette miatt próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabására és pártfogó felügyelet elrendelésére tett indítvány a büntetett előletű férfival szemben, tudatta az ügyészség. A hétvégén mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés is. Helyenként így zápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok közt alakul, napközben pedig 26-31 fokot mérhetünk. Hétfőn a napsütés több kevesebb felhőzavarhatja meg, de az ország legnagyobb részén nem várható csapadék, csupán elvétve alakul ki gyenge futó zápor.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál még ebben az órában Kiss Márti, Király Tamás ugye ma pihen.
1: Ez így van.
0: 10 óra után viszont lesz a Rádió 1 Top 50-ben, György Attila pedig hát jövő héten visszatér az éterben. Most pedig Kámrád barátunkat hozom. 2025-ben, vagyis a tavalyi évben nagyon emlékezetes volt, amikor ellátogatott hozzánk Kámrád a stúdióban. Nagyon jó fej volt, tehát akkor volt friss ez a dala, a Be Mine. Hozott magával egy kis gitárt, ami olyan pici volt, mint egy ukulele, és lazán, ahogy megérkezett hozzánk, mindenféle komolyabb zenei kíséret nélkül a kis gitárjával előadta ezt a dalt, a Be Mine-t.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 8 óra után pedig Balázsék Weekend, extra pillanatok, például, hogyha valaki újra meghallgatna a lokátoros, telefonos lokátoros adást, erre már nem kell sokat várni, és mivel szombat van, nem maradhat el a Rádió 1 Top 50, én jövök majd újra vissza 12 órától, és Cookie Weekend Show is lesz 5 órától.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: És a döntő pillanat.
2: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti ülőgarnitúrára, 20-50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 20-50% kedvezményt számos kerti kaspóra. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Most figyelj, ugyanis a HADA elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a HADA napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a HADA.hu weboldalon és a Facebookon.
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
8: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Csak egy tánc volt. Július 26-án Széchy Pál legszebb dalai csendülnek fel az Egri vár varázslatos falai között.
10: Szereted-e még, ha csillagos az ég?
9: Miller Zoltán, Serbán Attila, Kocsis Dénes, Vágó Bernadett és jómagam Pál Dénes előadásában. Élő zenekarral és különleges látvánnyal. Nosztalgia, érzelmek, legendás lágerek az Egri szabadtéri várszínház színpadán. Széchy Pál legszebb dalai július 26-án Egerben.
11: Egy különleges hétvége, ahol az autók és az élmények találkoznak. A Prémium Autóház Kft. Szeretettel várja Önt és családját 60-ban, július 10-e és 12-e között 4 új autószalonunk megnyitásának alkalmából. Fedezze fel a Hyundai, Fiat, Peugeot, Citroen és Leap motormárkákat, vegyen részt tesztvezetéseken és élvezze a családi programokat, az autóritkaságok bemutatóit, valamint nyereményjátékainkat. Regisztráljon és nyerjen egy új autót egy teljes hétvégére, teletankkal. Várja a Prémium Autóház Kft. 60-ban az Ipari Parkban. premiumautóház.hu.
12: Szia Laci! Megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
13: Szia Peti, hogy kérdezted? Szia, persze, hogy megvan. Állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
12: Ne viccelj már, szórólap! Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
13: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
12: A Rádió Egyen. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
13: Á, de én nem értek ehhez.
12: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit meg intézi neki a Rádió Egyes csaj.
13: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom.
14: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdesd te is a Rádió Egyen, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
8: Hallgassa minden nap Ferenc Norbertet a 101.3 Rádió Egyen. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió Egy hallgatóit.
15: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni? Lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, figyelmeztet a Baleset Megelőzési Bizottság. A nyári aratási munkák előre haladtával az autósok is több mezőgazdasági munkagéppel

0: Vádat emelt a Frizasabonyi járás ügyészség két férfi ellen, akik a vád szerint egy látássérült ember kiszolgáltatott helyzetét kihasználva lopták el mobiltelefonját a Káli vasúti megállónál. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta. Az eset még 2024 novemberében történt. A vádirat szerint a két vádott segítséget ajánlott a vonatról leszálló látássérült férfinak, azonban a segítségnyújtás közben kihasználták annak kiszolgáltatott helyzetét, és észrevétlenül kivették a zsebéből a mobiltelefonját. A közel 150 ezer forint értékű készüléket ezt követően eladták egy olyan személynek, aki nem tudott arról, hogy a telefon bűncselekményből származik. A mobiltelefont később lefoglalták, majd visszaadták a jogos tulajdonosának, így akár teljes egészében megtérült. A vádhatóság arra tett indítványt, hogy amennyiben a vádlottak az előkészítő ülésen beismerik a bűnösségüket, a bíróság 1 év és 6 hónap, 3 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélje őket. Átadták az ország első modern horgász turisztikai bázisát az Eger-Szaloki tónál. A napelemmel működő mobil bázis pont egy közel 24 milliárd forintos beruházási program részeként valósult meg, melyhez akadálymentesített vizesblokk, közösségi tér és tároló kapcsolódik. Számol be a TV Eger riportja. A tervek szerint még két ilyen bázis létesülhet itt a jövőben. A cél a vízparti turizmus fellendítése. A hétvégén mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés is. Helyenként így záporzivatal is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok közt alakul, napközben pedig 26-31 fokot mérhetünk. Hétfőn a napsütés több kevesebb felhő zavarhatja meg, de az ország legnagyobb részén nem várható csapadék, csupán elvétve alakul ki gyenge futózápor.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
3: Egyébként jól mondja valaki, jót írt Gábor, azt írja, hogy petíciót Zsülnek, nyomjuk ki a lokátort, és nézzük meg, hogy mikor keresi az asszony.
4: Tényleg, ez Zsül, kapcsold már ki!
3: Ugye, mert annának szép végszava volt, tehát Zsül egy picit úgy szabad ember, hogy azért közben van egy lokátor. Azért az úgy egész más. Ki utazik még lokátorföldön, őszintén?
5: Én is.
3: Oda-vissza lokátor?
4: Oda-vissza
3: lokátor.
5: Nem, majd ő követhet, engem, ő nem követhet.
3: Nem tudom már. Csak kérdezem. Tehát oda-vissza lokátor.
4: Nálunk családi lokátor.
3: Családi lokátor, mindenki lát.
4: Benne, így vagy.
3: Mindenki lát mindenkit. Mindenki
5: az, aki kinyomja a lokátort, az csak rosszban sántikálhat. Nincs, csak ezt tudom mondani nekem.
4: Julus!
3: Ezzel azért én nem értek teljesen egyet.
5: És na, akkor miért zavar, értek, hogy tudják, hogy hol vagy?
3: De várjátok, de nem az, hogy zavar. Tehát ez, de nem értek.
4: Zavar.
3: Igen.
4: Hát nem. Hát azért nem kapcsolod be. Ha nem zavarnak, akkor nem mindegy.
3: De és ha fel sem merül, hogy bekapcsolod.
5: Osonkodás, ólálkodás. Az zajlik a lokátor.
3: Fel sem merül, hogy bekapcsold. Igen? Tehát ha nincs lokátorod, akkor tilosban sántikálsz.
4: Ez nem, ez, de
5: az igaz ember bátran használ lokátort.
3: Szerintem ez egy rossz érva a lokátor használatra, hogy akkor biztos azért nem használsz. Mi van, ha két emberben fel sem merül, hogy bekapcsolják a lokátort. Tehát csak akkor nem használ.
5: Azt jelenti, hogy 1932-ben élnek.
3: Miért? Nem. De most tök komolyan kérdezem, miért?
5: Nem. Hát most nem akarok mutogatni és elővenni a személyi igazolványatokat, hogy ki mikor született, de...
3: csak az 50-et
5: ünnepel. Nem akarok ezzel érvelni, hogy kicsit megvagytok öregedve.
3: Semmi baj, ha valaki használ, nem azért használja, hogy kövesse. Mert nekem semmilyen érvem nincs, csak nektek lokátorosatoknak mi az érvetek.
4: Tehát, hogy például én... az, hogy a gyerekért kimész az állomásra.
3: Most hagyjuk a gyereket. A gyerek oké, a gyereket az nézed, követed,
5: én
3: látod.
5: Nem mondom neked.
3: Mondjuk a két felnőtt ember lokátorozására vagyok kíváncsi. A gyereket szerintem tök jó, hogy látod, kell látod, izgulsz, odaért, vonattal megy, beért a délibe. Szerintem az egy tök normális
4: én
3: dolog.
4: Én izgulok a BK-ért is, érted? Ki tudja meg, mikor megy be egy bevásárlóközpontba pénzt költeni?
3: Semmi baj vele, csak kérdezem, mert mi nem lokátorosok vagyunk megtámadva, hogy biztos tilosban sántikálunk.
5: Hát,
3: mik az érvek a nem lokátorra?
5: A lokátorra az az érvem, hogy én például rengeteg, hogy nekem alapból még szerintem soha nem volt felhangosítva a telefonom, tehát hogy csak akkor hallom, hogy csörög, hogyha...
3: Le vagy halkítva mindig.
5: Mindig folyamatosan le van halkítva, nem is tudom, hogy van egy csengő hang ez a telefonhoz, és emiatt van úgy, hogy az ember kicsit kicsekkol, hogy...
3: Igen, tehát hogy először ez a lehalkítás is egy érdekes dolog, hogy miért van telefonon, én is még le vagyok halkítva, és nem találom meg, ha eltűnik.
5: Bunkóság, ha van csengő hangod, tehát akkor te bunkó vagy.
4: Miért?
3: Igen,

0: Igen, mi
1: az dolog, ha a telefonnál csörög a telefon. Ez a borzasztóan parasz dolog, ha valaki hallja a telefonját, és felveszi, mikor csörög.
2: A normális emberek már kifejlesztettek egy 8. érzéket, ami pontosan akkor néz rá a telefonjukra, amikor csörög.
1: Jó, na de térjünk vissza.
3: Ez az, köszönöm szépen, lement a fókusz.
1: Térjünk vissza, ne veszítsünk lokátorosok, lokátorosaim, ne veszítsünk fókuszt.
2: Igen, szóval ennél fog, hogy van, aki elkalandozik olykor, ugye? És nem néz rá a telefonjára, mert kigapcsolódott a 8. érzéke.
1: De mitől nyugszik meg, ha nem veszed észre a telefont, és tudja, hogy a Baross utcában nem veszed észre?
2: Nem a személytégető mellett vagyok holtan. Azt szerintem ez jót szokott tenni, hogy...
1: Tehát mondjuk nem veszed fel 3 óráig a telefont, és látja, hogy a Baross utcában vagy.
4: Akkor tudja, okay. Otthon van az.
1: De most nem a Baross utcában laksz.
2: Péter mentőt hívna ebben a helyzetben, mert tudná, hogy akkor valami baj történt, mert mi keresni valójában egy ilyen nőnek, mint én a Baross utcában.
3: De mi baj történne? Tehát én azt nem értem a ti gondolkodásokat.
2: Cukorsokban hogy... fekszem egy cukrászba előtt.
1: Mi az, hogy 2 darab kroasszánnal
2: pucstortával?
1: 40-es
4: cukorral. Mi baj történhet?
1: Éppen újraélesztenek 2 darab pucstortával.
3: De akkor úgy sincs ott, és akkor majd más ember úgyis segít, majd újraélesztenek a
2: cukrászdába.
3: Cukrászdába, ha fekszel egy cukorsokkal.
1: De várj, oké, de hogy akkor én, aki nem használ lokátort, az csak azért nem használ, mert tilosban sántikál?
2: Igen.
1: Nem a, oké, de akkor aki meg használ, az meg fél attól, tehát ez az érv akkor visszafelé is megállja.
2: Az egy igaz ember. Egy igaz ember, akinek nincs félnivalója, ha kiderüljön, hogy merre jár. Az
3: de nem
2: az,
3: lehet, hogy akkor a bizalom mondjuk két ember között, hogy mondjuk én nem akarom csekkolni a
2: bizalomhoz.
3: De hogy nincs hozzá köze. Miért ne bizalom? Dehogy nem.
1: Miért
3: gondolom azt a Péterről, hogyha nem látom, hogy ő most mit csinál mondjuk délelőtt 11 órakor, hogy ő tilosba jár.
2: De ki nézi délelőtt 11-kor lokátort?
3: Ti például lokátorosok.
2: Én soha nem nézem a lokátort.
3: Szerintem
2: rá a lokátort, amikor lefekszem mondjuk aludni, elment a haverjával piálni, nézem, hogy hajnal 3, jó, mindegy, ránézek, ott vannak, iszna, jó, cső. És akkor kicsekolok. Tehát látom, hogy a János kórházban.
1: Persze, hogy hol van.
2: De napközben én soha nem nézem a lokátort. A lokátor azért van ott, hogyha nem éred el a másikat, meg tud nézni, hogy hol jár. Nem
1: de miért érdekes, hogy kétfajta gondolkodás van? A lokátorosok azt mondják, hogy aki nem használ, az tilosban jár. A nem lokátorosok azt mondják, hogy azért használod, hogy csekkold. Ez a két tábor nem tud találkozni.
4: Ja,
1: valójában.
4: Nincs
1: meccéspont. Tehát mindenkinek van tök más az érrendszere.
2: De miért jó egy párkapcsolatban például az, hogyha a másik nem tudja, hogy hol vagy, amikor nem veszed fel a telefon, az neked miért jó?
1: De várjál, nem azt jelenti, hogy nem tudja, hogy hol vagy.
4: Nem veszi föl, mert ha ránézel, jó.
1: És látja, hogy és látom, hogy való a Hungária körúton van, attól én nem tudom, hogy ő jól van-e, vagy nincs jól.
4: Két óra múlva is ott van, akkor tudod, hogy valami történt.
2: Oda tudsz menni például, igen. Ellopták a telefonodat,
4: ott van például, hát számtalan olyan motoros sztori van, hogy lerepült az útról be a Susnyásba, soha senki meg
1: szerintem, ha motoron ülsz, az megint egy extra, és külföldre mész, hogy
2: nem,
1: motorozol.
2: Nincs motorod, akkor... BKV-zol, nincsen gyereketek, csak ketten vagytok, tegyük fel. És akkor együtt vagytok egy párkapcsolatban.
3: De engem ez például nem. Tökre, nincs tökre, bennem tökre, ez tökre. A szorom.
2: Egyszer csak, nem tudom, hívod a másikat, és van egy rossz érzés. Nem tudod, miért csak van egy rossz érzés. Hívod, nem veszi fel, hívod, nem fel. Tudod. És akkor mit csinálsz? Ott vagy egész nap a rossz érzésed.
3: És ha látom, hogy mondjuk a Kiskörösi úton van, akkor mit csinálja?
2: Akkor, legalább ott van a Kiskörösi út, akkor egyből eszemült, hogy miért ment oda, összerakom, hogy mi a szándék, mert azért annyira random dolgokat nem csinálnak az emberek. Tehát tudom, szerettek magatokra ilyen misztikus lényeként gondolni.
1: Abszolút nem.
2: Ma gondolt egyet, és Monte Carlóban iszta meg a kapucsinóját.
1: Most meg vagyunk, támadva. De hogy én csak kérdezem, hogy én sem értem a lokátor használatot. Nekem semmilyen rossz érvem nincs, hogy ti használjátok, csak érdekelnek a ti érveitek. Tőlem aztán mindenki annyit lokátor. Mi vagyunk megtámadva, és kicsit igazságtalannak érzem, mert hogy közben...
4: Túl gondoljátok ezt.
2: Nagyon túl gondoljátok.
4: Azt gondolod, hogy azért van bekapcsolva, hogy így napközben nézegetjük.
1: Én azt mondom, hogy akik nem használnak, sokszor az az érvük. Az más. Én nem ezt gondolom, de sokszor ezt kapjátok, hogy azért van lokátorotok, hogy bármikor egy kicsit tudjátok csekkolni. Ez rossz ér?
2: Kit érdekel, mit csináltok?
4: Ez pont ugyanolyan erős érv, mint a miénk, hogy akkor biztos tilosba jársz, ha nincs lokátorod.
2: Ez olyan, mint az életbiztosítás.
1: Nem tud találkozni.
2: A lokátor az olyan, mint az életbiztosítás, hogy nem szokott kelleni, de egyszer fog kelleni, akkor viszont jó, ha van. Tehát full ugyanezt tudja.
4: Igen, és amikor kell, akkor már nem tudod bekapcsolni.
2: Ez nem egy ilyen életstílus, hogy nekem fel kellek kinyújtaszkodni, neki merre van.
1: Oké, de itt azt írja, hogy ez is egy jó felvetés, hogy ez nem egy generációs különbség, hogy Eszter már mondjuk egy tök másik generáció.
4: 56 éves vagyok.
1: Nem, azt mondom, hogy mi telefon nélkül nőttünk föl, mi van bennünk egy ilyen, hogy nekünk ez még nem volt, és fölnőttünk, és nem szorongtunk, míg mondjuk lehet, hogy az Eszter, aki 20 évvel fiatalabb, mint te, már egy tök másik generáció, és azt mondja, hogy igen, ez már egy generációs kérdés a lokátor, mert ő már hozzászokott ahhoz, hogy látható, elérhető, és akivel van, szintén látható, és mindig
3: biztos
1: elérhető.
3: Benne van.
1: Tehát,
3: ez
1: hogy
3: is.
1: van egy mi máshogy gondolkodunk
4: például
1: mondjuk
4: erről.
1: Például
4: egy csomó fiatalnál, tizenéveseknél haverok vannak benne.
3: Így van. Lányomnál
2: is
3: így van.
2: Abszolút. Nélkülem mentek el Párizsba, csak mondom neked, itt tudtam meg. Kereste a férjemet, hogy hol iszik, és akkor látom, hogy haverok meg Párizsba vannak. És ketten is vannak közülük, tehát akkor ez azt jelenti, hogy ez már egy ilyen eltervezett kihagyás volt.
3: De látod, milyen rossz érzés, hogy ezt megtudtad. Lehet, hogyha nincs lokátor, nem tudod meg, és nincs rossz érzés. Látod, hogy milyen boldog ember lennél, nem tudtad volna meg.
2: Ehelyett pedig egy toxikus SMS-t kaptak helyette. Nem paráp, hogy tudod, hogy mikor nincs otthon a gyerek. Hát ha már most nagyon akarnék,
1: hogy a gyereket látom. Tök jó, hogy van. Tehát a gyereket látom.
2: A gyereket látom. De figyelj már, amúgy, de gondolj.
1: Azért egy gyerek eltűnése, meg egy felnőtt párkapcsolat szerintem nem ugyanaz. Az tök jó, hogy látod.
3: 15 évesen elindult nyilván.
1: Tömeg közlekednek, edzésre megy, az tök jó. Itt két felnőtt ember, kémiája az érdekes, hogy akarom-e látni, kell-e látnom, bizalmi kérdés, nem bizalmi kérdés, azért teszem föl, mert nem bízok benne, vagy azért nem teszem föl, mert tökre megbízom benne, és elhiszem azt, ahol ő van.
2: Szerintem sokat elmond egy párkapcsolatról az, hogyha nem mered felrakni a lokátort. Ez az
1: csak
2: az, és ezt
1: csak
2: most itt hagyom a levegőben.
1: Azt mondod, hogy aki nem lokátorozik, az igen? Biztos, hogy csak azért nem lokátorozik, mert tilosban jár.
3: Mondom, nem.
1: És az, mi van, ha azt mondja, hogy nem, én annyira mondom, megbízom benned, hogy nem kell lokátor.
2: Nem, én azt mondom, de hogy a párkapcsolat dinamikájára rávilágít az, hogy az ember, hogy miért az, tehát, hogy akinek gyereket szülsz, meg tudom, családi kötelékben vagytok egymás, hogy miért probléma, hogyha tudja, hogy hol vagy.
4: Igen, hogy mi a baj miért vele, érted? Tehát, hogy akkor ugyanez
2: hát, a... csapat vagyunk, srácok.
4: Ugyanez hát, a... Igen.
1: Én erre úgy tudok gondolni, hogy van egyfajta személyes szabadságod, amikor ő azt csinál, amit akar, és nekem nem feltétlen, nem az, hogy nincs hozzá közöm, hanem tök jó, hogy van, önálló individuum. Miért kéne nekem tudnom, hogy ön minden pillanatban elmegy, csinálja a dolgát, én is fölhívom, hogy figyú, meg vagy, hol vagy.
2: Gyerekkori sérülés, amúgy is az...
1: Na, tudtam, hogy az egész megszólás végén kijön az,
2: hogy... Te fogom hívni anyádat, és nem fogom beszélni.
1: Mert... Kijön az, hogy én vagyok a kretén, hogy most csak szó. Kérdeztem a lokátorosokat, a nem lokátorosokat.
3: És figyelj, hadd mondjak már hozzá egy mondatot. Mi van akkor, hogyha mondjuk én
1: szeretnék
3: mondjuk kimenni, mit tudom én, nekem ez van kedvem, fölmegyek a Mátrába, volt ilyen, és leülök a Benepataknál egy kicsit, mert magányra vágyom, és szeretnék ott lenni. Miért kell azt a Péternek tudnia például, hogy én ott vagyok? De miért kell ezt neki tudnia? Én a Balázsra értek egyet, miért nem lehet privát szférám?
4: De a Péter miért mondaná ezt? Hát fölmész, és kész.
3: De miért kell tudnia, hogy én ott vagy?
4: És ha jön egy gímszarvas, és megcsinál a Benepatak.
3: Akkor lesz egy jó napom.
1: Továbbra is
2: azt mondom, hogy a párkapcsolat minőségéről mond el sokat ez a dolog.
1: Nagyon,
2: az, hogy tudják, hogy hol vagy, az nem azt jelenti, hogy azonnal haza is kell jönni.
3: De nincs egy személyes terem, nem lehet. Izé,
2: de úgy, látom, hogy a bát, mert ugye erre asszociáltok.
1: De a párkapcsolat minősége nem jelenti azt, hogy ott van, ahol szeretne, és nem kell csekkolnom. És
3: utólag elmondom neki.
4: De így is ott vagy, ahol szeretnéd.
1: De nem. Értem, de nem akarom, mert hogy rábízom,
2: de nem az,
1: hogy
2: bemondják,
4: de mi, mit tagadjak rajta, vagy érted?
1: Nem tagadás, csak kérdezem, hogy valójában az is lehet egy jó minősége, hogy nem kell lokátor, mert hogy
3: igen,
1: annyira erős
3: igen,
1: a bizalom, hogy semmilyen lokátori dolog nincsen.
2: De ez nem, arról, nem, belé, de mi... nem bennetek nem bíznak az emberek, hanem az életben.
1: Na, azért, az nem, életben azért nem aki lokátort használ, azért azt nem mondjuk, hogy csak azért teszem föl, csak jó, azért teszem föl.
2: Aki antibiotikumot használ, az nem bízik az immunrendszerében.
1: Minden lokátoros maximálisan megbízik a párjában. Csak azért teszi fel, hogyha közlekedési baleset van, tudja, hova kell menni.
3: Mit keres ez a brancsoló helyen?
4: Ez ugyanaz az érvelés. Mint amit mi használunk, azt hogy mondom, akkor hogy... te meg nem bízol.
2: Figyelj, nincs szó, hogy tudom, pont. Hogy hol van, aztán nem tudom, mit csinál. Ja,
3: tehát hát és így... onnantól kezdve indul a kattogásotok, most így, hogy ott van, a... de mit csinál?
2: De miért kattog?
1: Azt írja valaki, hogy...
3: Nem akarból indulj ki.
1: Üzenet? Vagy minden, hogy kötődési zavarosnak sincs lokátorra, mert félnek. Tehát aki nem teszi magát lokátorra, az fél.
2: Annyira tét nélkül az egész lokátor, hogy engem az ijeszt meg, amennyire
1: izé. Én a tét nélküli dolgokon való vitatkozást tettem a legjobb, mert két nagyon messze álló tábor van.
2: Figyelj,
1: itt egymástól.
2: Az igazság, hogyha, ha valaha gondolnék rá, hogy mi lehet abból, hogy lát engem a lokátoron, akkor már azon elgondolkodnék. Érted?
4: Igen, akkor már nem tennéd föl, érted? Tehát, hogy te
1: ezt most nem értem, de bocsánat, elég hosszú estén volt.
4: Igen, azért nem teszed föl.
1: Eddig rajta voltam a lovon, most lehet, azért nem teszed föl, mert...
4: Igen, mert azon gondolkodsz, hogy akkor majd látni fog, és úristen, mi van?
3: Nem,
4: semmi?
3: Nem, nagyon rossz érv. Én azért nem teszem föl, mert én nem akarom látni, hogy a Péter hol van. Mert én annyira megbízom benne, hogy én nem érdekel.
4: De ha megbízol benne, akkor nem mindegy.
3: De nem akar, hát ez tudod, a személyes hogy... tere a Péternek, a személyes de tere. Nem, én nem akarom őt csekkolni, hogy délután fél kettőkor hol van.
4: De nem csekkolod.
3: De ezzel csekkolod,
4: nem,
3: Feri.
4: Soha életemben rá nem nézted a béka.
2: Na, de nem akkor
1: azért
2: nézed.
1: Azért biztos néztél már a béka lokátorára.
4: Hogy így, hogy én fölemeltem.
1: Hát nem, na, közben kettőkor, hogy ránézek, hogy hol van. Hát azért van lokátor, hogy néha ránéz.
4: Például tudtam,
3: hogy... Hát akkor vegyétek le a telefonotokról, ennyire szabadok vagytok. Hát akkor mi van rajta?
4: Hogy például most kimentek négyen csajok, ugye Horvátországban.
1: Szerintem,
4: jó van, kint
1: szerintem
4: vagytok,
1: négy csaj egyedül külföldön tök jó, hogy látod.
4: De ez
1: olyan, mint a gyerek, hogy ez egy picit szélsőséges érvelés, mert nem találsz valódi érvet, ezért szélsőségesen érvelsz.
4: Külföldön
1: mentek négyen, Szerbiába, persze, hogy látsz, hogy hol van.
4: De akkor miért kéne levennem?
1: Nem kell levenni, nem kell levenni.
2: Igen, meg nem is értem, hogy...
4: Tehát, hogy nincs olyan, hogy szerda délőtt 11 óra, na vajon hol a
1: mi jobban meg vagyunk most támadva, mint itt.
2: Miért van az, hogy van egy párkapcsolat, van egy gyerek, és ha a gyerek az legitimálja a lokátort, ha nincs gyerek, akkor nem legitimálja. Tehát, hogy a párkapcsolat miért nem tud annyira fontos lenni, mint egy gyerek, érted? Tehát, hogy
3: mert nem gyerek, és van egy felnőtt ember, és megbízom benne egy gyereknél, 15 éves volt a Karin, amikor rátkerült ez a telefonjára.
2: De ez nem a bizalomra szól, hanem a gondoskodásról.
3: De én felnőtt emberként kezelem őt, és van olyan felnőtt ember, hogy elmondja nekem, hogy mi volt a napjában, mert beszélgetünk.
2: A feltételezés mögöttem, mert már...
3: Hát de titételezitek ezt föl róluk, hogy azért nincs rajta, mert rosszba sántikálunk.
2: Nem, te ezt magadtól mondod, tehát ez most egy...
1: Nem, azt mondtam,
2: hogy miért fontosabb a gyereknek a jóléte, mint a párkapcsolatnak a jóléte.
1: És azt is mondtad,
2: hogy
1: nincs...
2: maga a lokátor az nekem abban segít, hogy megbizonyosodok arról, hogy a másik jól van, nem arról, hogy mit csinál, hogy...
1: És a párkapcsolat dinamikáját mutatja, ha nincs. Ez egy érvelés, hát amellett, hogy itt valami sus-sus van.
3: Este beszélgetjük, és elmondja, hogy mi volt.
2: Mert olyan
4: dolgokat
2: látunk.
4: Nekünk tét nélküli ez a lokátoros dolog.
1: Nekünk meg tét nélküli nincs föl.
4: Te ugrálsz rajta, hogy
1: én ugrálok, a legsemlegesebben próbálom most ezt a témát közvetíteni. Oké, de azt kijelenthetjük a beszélgetés végén, hogy a lokátorosok nem csak akkor néznek rá a lokátorra, ha valami bajt sejtenek. Én itt azért
2: jelentünk. Felesküszöm neked. Felesküszöm neked a görömbei cukrászdára.
1: Hát azért most a magatok nevében vagytok lokátorosok, de legyetek általános
2: nem
1: lokátorosok.
2: Lehet megnézni, Zsűl, meg lehet nézni a telefon, hogy milyen gyakran nézi valaki a lokátort?
1: Nem, azt nem.
2: Azt, biztos meg lehet, mert az applikáció...
3: Azt nem, sajnos, nem. Milyen szomorúan mondta.
2: De hogy szerintem meg lehet nézni, melyik applikációt mennyit használ, mindjárt megkeressük, amelyik nézzük a lokátort. És akkor fényderül az igazságra.
1: Akkor bukó van!
2: Jó,
1: adom. Egyébként értem az érveléseteket.
3: Meg nincs ebben semmi.
1: A másik oldal is
3: ha nektek ez jó, akkor legyen.
2: Nincs ebben semmi.
3: Ebben nincs egy olyan, hogy...
4: Nincs
3: ebben semmi. Nincs
1: ebben semmi.
3: Hát ha ti így szeretitek élni az életeteket, éljetek így. Én mindig ezt vallom. Viszont én meg így szeretem élni, én meg így élem.
1: De pro és kontra, tehát itt nincs között. Tehát pro és kontra, vagy nagyon sokan, hogy igen, vagy az a szégyen, ha valaki lokátorozza a párját, vagy a minden nem lokátorozó tilosban jár. Között kell megtalálni az igazságot valójában, mert ez van. Jó!

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Átvették diplomáikat az EGRI Egyetemen, ítéletet hozott a járási ügyészség. Kiemelt jelentőségű ünnep volt az idei oklevélátadó díszünnepség az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Ebben az évben az egyetemmé válás 10., valamint a katolikus egyetemmé válás 5. évfordulóját ünnepli az intézmény, így a végzős hallgatók diploma átvétele nem csak személyes mérföldkövet, hanem közösségük jubileumi esztendeinek egyik legmeghatározóbb eseményét is jelentette. Számol be az intézmény honlapján. Jászberényben 202, Egerben pedig 1158 hallgató vehette át a diplomáját, az oklevelet szerző közül 992-en alapképzésben, 416-an mesterképzésben, 84-en osztatlan képzésben, 112-en pedig felsőoktatási szakképzésben, míg 119-en szakirányú továbbképzésben zárták le tanulmányaikat. Továbbra is Eger az egyik leglátogatottabb magyarországi úti cél, a foglalások és a látogatók száma alapján derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb elemzéséből. Erről a TV Eger riportja számolt be. A város néhány releváns hazai helyszínnel összehasonlítva a 4. helyen áll vendégészakák tekintetében, tavalyhoz képest pedig több mint 8%-os a növekedés. Megújulnak az épületrészek, a játszóterek, a tantermek és a közösségi terek az EGRI tankerületi központ intézményeiben. A nyári szünet felújításai és karbantartásai azt szolgálják, hogy szeptemberben megújult környezet fogadja majd a diákokat és a pedagógusokat, olvasható a tvjeger.hu weboldalon. Idén márciusban egy Eger közeli kis településen egy agresszív vádlott gyalogosan érte utol a busz megálló felé tartó volt élettársát és annak új párját. A vádlott előzetes szóváltás nélkül többször is ököllel arcon ütötte a volt élettársát, aki a bántalmazás következtében a földre zuhant. A férfi ezt követően kirúgta a volt élettársa új párjának a lábait, majd a földre eső sértettet szintén több alkalommal ütötte arcon. A vádlott volt élettársa a bántalmazás következtében a fején és a kezén sérült, még az ujja is eltörött, a sértett új párja pedig a fején szerzett sérüléseket. A bántalmazás módjára és az ütéssel ért testrájakra tekintettel csak a véletlenen múlott, hogy a sértett nem szenvedett 8 napon túl gyógyuló sérülést, így az EGRI járási ügyészség most benyújtott vádiratában 2 rendbeli súlyos testi sértés büntette miatt próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabására és pártfogó felügyelet elrendelésére tett indítvány a büntetett előletű férfival szemben, tudatta az ügyészség. A hétvégén mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés is. Helyenként így záporzivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok közt alakul, napközben pedig 26-31 fokot érhetünk. Hétfőn a napsütés több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de az ország legnagyobb részén nem várható csapadék, csupán elvétve alakul ki gyenge futózápor.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Van egy csomó izgalmas hír a világban, gyerekek, hát itt focivébézünk meg ilyenek, de hát mi, akik a fővárosban éljük napjaink bizonyos részét, ugye, hát új szabályzással állunk szembe, azt nem tudom, hogy hallottátok-e.
1: Mit szabályzunk?
0: Ugye, már elindult a parkolóórák megszüntetése.
2: Ja, ez a turistára gondoltam, de jöhet az is. Jó,
0: ja,
2: akkor kezdjük.
0: Igen?
2: Az...
0: Turistás?
2: Bármelyik jöhet.
0: Mert egy óra múlva ugyanezt elmondom. Jó, na, akkor egy turistáról fogunk most beszélgetni, akit a családja, egy brit foci szurkolóról van szó, aki elindult Amerikába, egészen pontosan Bostonba, hogy ott a meccseket megnézze.
2: Fiatal, idős, azt tudjuk.
0: Egy idősödő, hát ilyen korombéli, tehát idősödő fiatal ember vagy úriember elindult, és a családnak egy 10 nap után föltűnt, hogy nem jelentkezik.
2: Hogy nincs meg az ember.
0: Nincs meg az ember.
1: Édesapám.
2: Nagyon megijedtem.
0: Az így, gyerekek, az is, hogy 10 nap után jut eszedbe, hogy hol lehet a fater? Gyerekek, elment Bostonba, nincs. Nem tudták fölhívni, és nem posztolta. Az egyébként a közösségi médián ő viszonylag aktív volt. Oda se posztolt, és így 10 nap után elkezdték keresgélni a csávót. Aki egyébként felszállt a repülőgépre, és megérkezett a B betűs városba, Boston helyett Barcelonába.
2: Ezek a teljesen felfoghatatlan történetek, hogy ez hogy tud megtörténni.
0: Tehát elindult
2: Bostonba. Nagy-Britániából.
0: Így van, aha, így van, hogy ugye a csapat állnak, hát ugye az angoloknak szurkoljon, Barcelona árizogott átszállás volt, tehát odáig eljutott. Igen, ám, és a testvére elkezdte keresni 8-10 nap után, a Facebookon kiírták meg, hogy
2: nem egy aggódós család, nem szoronganak én nagyon, ugye, hogy azért 8-10 nap után már lehet, hogy elengedsz egy-két telefont. Nekik akkor tűnt föl.
0: Én úgy szoktam utazni, hogy ahogy odaérek valahova, akkor azért anyámat fölhívom, hogy mama, itt vagyunk, igen, meg vagyunk.
1: Ez
0: meg
1: a legészséges, hogy nem a feleségedet hívott fel,
0: ugyanis a feleség igen, velem van, tudod?
1: Ja, igen. Meg a motoros urákon, ugye?
0: Igen. És hát az történt, hogy lemerült a telefonja a csávónak. Na most, mi jut eszedbe ilyenkor, amikor lemerül a telefonod?
2: Hát, hogy feltöltöd.
0: Oké, nincs igen nálad a töltőd.
2: Veszel egyet,
0: vagy...
1: Kölcsönkérsz,
2: igen, igen. Tehát megoldod azért, ez no, nem egy nagy kihívás, hogy föltöltsd a telefonodat.
0: Oké, a csávó azt mondta, hogy hát erre neki tulajdonképpen nagy szüksége nincs az elkövetkezendő napokban, ezért nem töltötte föl a telefonját. Útlevele és pénze pedig volt...
2: Csak egy órára lehetnék ennyire szabad gondolkodású. Tehát pedig nem vagyok egy nagyon szorongó ember, de csak egy órára hadd legyek.
0: De várjál, itt jön a kérdés, hogy ugye miért nem ment tovább Bostonba, Barcelonából, ugyanis a repjegye a telefonján volt, digitális vonalkódos
2: repjegy. Igen, nincs repjegy se, és nincs telefon.
0: Nincs le van de belülve. Nem töltött fel
1: szabadság
0: a telefonodat.
1: Van, csak szabadság.
0: Nem töltött fel a telefonodat, és mutatod be a Bostonba szóló, mert valószínűleg meccsjegye is volt egyébként.
2: Na, valószínűleg minden megvolt, igen.
0: Igen, szállással együtt, de mivel volt útlevele, meg volt pénze, ezért úgy gondolta, hogy Barcelona tulajdonképpen nem egy rossz hely.
2: De szeretnék, csak így, csak egy napig hagyd lehessek ő, ennyire szabad.
0: És azt csinálta a csávó, hogy volt egy csomó szurkoló a városban, és ő mindig csapódott valakihez, akivel elment egy kocsmába, vettek izé italokat maguknak, és megnézték a meccseket a barcelonai kocsmákban, és eszébe nem jutott senkinek szólni, hogy mi van vele. De egy rohadt szót se.
2: És mennyi idő után került elő?
0: Hát azt hiszem, hogy 10. napra találták meg, úgy, hogy valaki fölismerte a csávót, miután a tesója elkezdett posztolni mindenhol, és akkor elkezdték keresni a hapsit.
2: Hogy keresik az embert?
0: Na de 8 napig a szállodában nem kérsz egy töltőt.
2: Én szerintem ez egy ilyen, valahol egy tudatos kicsekkolás. Igazából a csávóból a szabadságot irigylem nagyon. Tehát ez, hogy így tud kicsekkolni, és kimersz, és nem izgulsz, hogy izgulnak, érted? Hogy mit okozol a rokonoknak, hogy szoronganak, hogy elraboltak, hanem te ezt ennyire meg tudod csinálni, ez valójában
1: elmondom neked,
2: ez nagyon pszichopatának kell lenni, de valahol egy kicsit...
1: Ez egy nagyon old school srác volt. Ő szerintem úgy volt vele, hogy tudjátok, hogy elmentem, az a jövök majd. Nem?
2: Igen. Elment, de azért csak valakinek csak szólsz.
1: Mennyit kell inni ahhoz, hogy ne tűnjön fel neked, hogy eltelt 10 nap?
0: Meg hogy ne érdekeljen, hogy ne akart föltölteni a telcsidet, ne akart semmit csinálni. Te tulajdonképpen jól érzed magad Barcelonában, kocsmára jársz, találkozol új emberekkel, cimborákat szerzel magadnak, megnézed a meccseket, és kész.
2: Mikor a szülőkkel nem jó a kapcsolat, nem vagytok napi kapcsolatban. Van a tesód, akivel lehet, hogy 2 hetente beszélsz. Tehát lehet egy élethelyzet, hogy 10 napra kicsekkolsz, de nagyon nehéz, mert valakinek azért csak feltűnik, hogy kicsekkoltál, vagy hogy nem vagy meg, nem? Tehát, hogy valaki azért el kell keresni 10 nap után. Ha nem talál meg, vagy nem keres, akkor meg olyan életed van. De nem tudom, hogy rossz ezért ebben a formában. Ez a fajta bátorság. Azt mondja, itt vagyok. Se telefonom, nem megyek sehol, lemerültem. Élem, ami itt van.
0: Nem aggódsz azért, hogy mit gondolnak a szeretteid? hogy mondjuk, hogy a családja nem is volt, de hát van egy testvére, érted? Akinek, hogy legalább annyira föltöltöm a telefont, hogy hello, bratyó, itt vagyok Barcelona, de ma minden oké, majd megyek.
2: Igen, vagy hogy megvagyok, vagy meg élek.
0: Igen, hogy nem szóltál volna.
2: Még az is durva, hogy elindul, és Barcelonában megtalálják közösségi posztok alapján. Na, szóval az hogyan? Kemény. Hogy igen. itt bulizik velünk, érted?
1: Hát, ha láttad a képet róla, hogy néz ki, szerintem azért...
2: Muti, zsült ebbe, vagy keresd meg, nézd ki?
1: Jó, ez a spanyol szabadság, de szerintem van egy felső határ ennek, mert...
2: mert hogy ez már egy kicsit erős. És 10 napig bulizott, jól érezte magát, lemaradt a VB-ről.
0: Megnézte az összes meccset tévében, tehát televízióban megnézte, helyi kocsmákba járt, barcelonai kocsmákba járt, talált magának szurkolótársakat, és ennyi, és tök jó érezte magát.
2: Vagy kicsit úgy hangzik, hogy lehet, hogy a csávó soha nem volt külföldön, elragadta az első város, teljesen lefűzött, és azt mondta, hogy mindegy, hova indultam, jó az itt nekem. Jó, tehát, hogy valami ferdülés van az emberben azért, nem? Tehát nem egy teljesen természetes történet. Még ha be is rúgsz, és 3 napig részeg, vagyis egy idő után elkezdesz azért így visszailleszkedni a saját életedbe.
1: Nem lett az, hogy egyszerűen csak elege volt az otthoniakból?
2: De, kicsekkolt.
1: Hogy azt mondta, hogy állandóan szívjátok a vérem, meg nézsek oda,
2: Geri Hivity
0: meg, boldog. Geri Hivity,
2: ez a neve. Igen, jól néz ki a csávó.
0: Tök boldog.
2: Egy 50-es, bajszos, hát 55-ös.
1: Úgy néz ki, mint Gulyás Gergely.
2: De igen, egy kormányinfó után.
1: Ne, Gulyás Gergely mondjuk 15 év múlva.
2: Igen, 15 év múlva kicsit megrogyva. Igen, ellenzékben. Szóval én bírom az embert egyébként. Van egy fotó róla, bajszos, rövidújú pólóban támaszkodik egy pultnál. Nem tudjuk a kép maga mikori, de ugye itt már posztol a nővére, hogy igen, hát ő keresi a testvérét.
1: Ezt rájuk meg, hogy a háttérben meghúzódó Aperol szárról beszéljük.
2: Igen, háttérben kis idősödő férfiak szintén nagyon isznak. Tehát így néz ki az ember. De van a tekintetében valami, igen... 60 vagyok, valószínűleg már fölnevet két gyereket, a családja már nem izgul ért, és azt mondja, igen, kicsekkolhatok.
1: Jóló, ez egy
2: igen, jóló. Igen, jóló, megtehetem, kicsekkolhatok. Igen, én boltban nem tudok elmenni két hívás nélkül.
1: Ez konkrétan.
2: Tegnapi nőből kiindulva tuti, hogy a Hisense játék győztese.
1: Amúgy tényleg lehet, hogy amúgy hány, erről kéne csinálni egy kutatást, hogy akik elindultak amúgy megnézni ezeket a foci meccseket, hogy velük mi történhetett még? Tehát hány jutottak el a valós helyszínre?
2: Hogy milyen sztorik lehetnek itt a VB-n, gondold el, itt hány történet lenne? Nektek mikor tűnne föl, hogy eltüntetek, tessék? Ki mennyi időre tudna úgy kicsekkolni, hogy valójában mennyi, az 1 perctől a 10 óráig időintervallumban tippelek, kinek mikor, mikor kezdene el kikeresni, tessék. Mennyi időtök lenne? Őszintén, hogy még szabadok vagytok
0: is. A gyerekeim felől nagy érdeklődés már nincs, abban az esetben, ha van pénz a kártyájuk.
2: Oké, van pénz, ők mondjuk nem csörögnek rá.
0: Ők nem, ők úgy este fele szoktak érdeklődni, mikor
2: itt van egy órátok neked adni eddig, tehát még 1 órára vagy csak szabad. Anyád szokott a naponta hívni?
0: Nem, a mama, hála Istennek. Várjál, ha kiváltottam a gyógyszereit, hogy ott havi gyógyszer. ha megvettem a cigi gyógyszert neki, akkor tökre el van hetekig. Akkor nem is érdeklem.
2: Jó? Teljesen reálisan. Béka, mikor lenne először úgy feszült, hogy 10 órakor még hallott adásba, de nem vagy meg, és rád csörögne? Mi az első jelentkezési pont?
0: 10 óra 5 perc.
2: 10 óra 5 perckor te hívott, tehát van 5 perce.
0: Van egy jó 5 perc.
2: Mennyi időd van? 10 órakor kicsakolsz adásból.
1: Gyerek vagy a férjem.
2: Aki először rácsörög, mennyi időd van?
1: Ha a gyereknek lenne telefonja, akkor szerintem egy ilyen 7,5 perc. Lenne, hogy egyen nincs neki, úgyhogy távol volt tartva, de így is szoktam kapni hangüzeneteket. Nem mutatok egyet, amit az apjára telefonja szokott.
0: Jó, gyerek, a gyereket
2: nincs pár,
0: igen. Jó,
2: Péter?
1: Szerintem Péternek egy ilyen 2 óra után ideális lenne, 2 óra.
0: De csak azért, mert nem jelentkezel.
1: Igen, mert ugye napközben pötyögtök egymásnak.
2: Aha, tehát nagyjából van 2 órád, amíg szabad vagy.
1: 2 óra, tehát hogy ez elmond arról sokat, hogy például milyen szeretőt tudnék tartani magamnak. Mert...
0: Gyorsat.
2: Van 2 órád, amíg szabad vagy.
1: De benne kell legyen az utazás is rá.
2: Jó, tehát van egy 7 percünk, van egy 2 óránk. Zsül, mennyi időd van? Tehát onnantól kezdve, hogy 10-kor itt leteszed a lantot, estig?
0: Persze. Ha nem jelentkezel egész nap, akkor nem
2: szólsz egész nap. Mennyi időd van? Egész napig meg vagy?
3: Persze, este kiderülne az, hogy büdös van, mert nem pakolta be a mosogatógépet, akkor kiderül. Ja,
2: de nincs napközben egy holva.
3: Nincs.
1: Nézd, már nem jött haza a mosogatógép.
2: Minek? Ki a legszabadabb ember itt a stúdióban? Tehát estig azt csinálsz, amit akarsz.
1: De ez azért van, mert Zsült alapból szerintem így ismerte meg az asszony, hogy ott néha lejött a hegyről, akkor megettek valami.
3: Nem szokás, ezen 5 percenként telefonálgatjuk.
2: Tehát lenne 10 órát, hogy odamész, azt csinálsz, kicsekkolnád. Tehát 10 óra után kezdene feltűnni a családnak, a párodnak, hogy nem vagy meg.
3: Igen.
0: Semmi ucika, mucika, puszika. Egész nap nincs.
2: Tehát van egy, van egy 7 percünk, van egy óránk, nem. És van egy egész napunk. Nem állunk rosszul egyébként. Nem állunk rosszul ebben a formában. Na, ehhez képest a csávó 10 napig tudott eltűnni. Tehát ezért ez egy nagyon...
1: Csak a hangzeteket...
2: Frízsül. Azt írja, aki frízsül.
1: Csak még ennyit hangutassam meg nektek, hogy én ilyen hangzeteket kapok, amikor nem figyelek egy picit.
4: Ugye, hogy a macskának is veszel valamit, igaz?
1: Tehát, hogy...
2: nem vagy szabad, nem tudnál eltudni.
1: Tehát, hogy elmentem tegnap a praktikerbe, és azt mondta, ugye a macskának is veszél valamit, igaz?
2: Teljesen egyértelmű, ami meg nagyon meglepő, hogy messze Zsül a legszabadabb ember közülünk. Egész napra tűnhetne úgy el, vagy ölhetnénk meg, vagy mehetne világá, vagy zarándok útra, hogy este tűnne fel, hogy ő nincs. Tehát ő van a legközelebb a barcelonai emberekhez. Messze. A szabadság embere vagy Zsül.
1: De Zsül, van rá, tehát nyomkövető?
0: Ú, tényleg, le? Lokátorod
2: van? Van lokátor?
1: Ez egy kamu magabiztosság akkor, ne haragudjál meg. Aki ott van az elektromos nyomkövető, az bármit csinálhat, hiszen tudják, hogy hol van?
2: Igen, megnézem azért a posztját de ennek az embernek.
1: Neked mennyi, a szabadságod?
2: Hát ugyanúgy pár perc lenne szerintem. Hát, persze, hívnak a gyerekek, hív a Viki, telefonban, nem vagyok meg, hol, szerintem ugyanott, mint Feri. Tehát, hogy így, nem tudsz nagyon kicsekkolni. Olyan annyi minden dolgod van, meg annyi helyre mész, meg annyi helyen vagy, hogy sranctalan. Ez meglepett ma reggel.
1: Igen?
2: Itt ül ő, csöndben 15 éve. És messze.
3: Látod, hogy fel se tűnök.
2: Te maga vagy a szabadság.
1: Istenem.
2: A fizetési felszólítás lenne az első érdeklődés a közüzemi szolgáltatóknál, írja egy hallgató.
1: De amikor Péter elmegy a haverjéval inni, mert ők mondjuk évente négyszer elmennek ilyen háromnapos ilyen ivás túrákra, amikor csak így elmennek egy általában a kelet-európai országba valamit így csinálni, akkor én azt szoktam csinálni, hogy ahogy elindultak, akkor van egy ilyen izé, hogy jó, akkor elindultatok, hogy akkor szabad a gazda, és másnap reggel kapok általában egy üzenetet ilyen hajnal 4 és 5 között, amikor hazajöttek a szállásra az első nagy etapból. És igazából ő akkor szokott jelentkezni, meg egyszer a közepén felhívom, hogy akkor hogy a gyerek lássa, meg ilyesmi, de hogy hajnalban szokott írni, hogy haza tudtunk úszni, hárman elhullottak, tudod, egy nem tudom, megsérült tartósan, és a többi is ennyi.
2: Akkor viszonylag ő is ki tudna csekkolni egy időre. Egy
1: ha felbosszant, akkor hosszabb időre.
2: Akkor hosszabb időre. Volt, ez kemény, gyerekek. Anna, mi akartál valamit mondani? Csak Zsülci közben. A szabad ember integetett.
5: A szabad emberhez annyit, hogy azért akinek lokátor van a telefonján, az nekem nem az igazi szabadság, jó?
2: Tehát, micsoda pirítás!
5: Hát, hogy nem.
2: Igen, az volt a kérdés, hogy mikor veszik észre, hogy eltűnsz,
5: hát ugye nézi a lokátort, szerintem bármikor látja, hogy nincs rajta. Nekem nincs lokátorom, engem én reggel szoktam beszélni, és utána, ha nem vagyok, akkor estig.
2: Te is tehát, estig
5: nem, szabad vagy. Én is szabad, de nincs lokátor a telefonomon. Há, és nem is lesz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 50-70% kedvezmény kínálunk számos matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezmény számos ágynemű húzatra és lepedőre. És 20-60% kedvezmény számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Most figyelj, ugyanis a Háda elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a Háda napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
5: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületei. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
6: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl Plus kártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
7: Egy különleges hétvége, ahol az autók és az élmények találkoznak. A Premium Autóház Kft. Szeretettel várja Önt és családját 60-ban, július 10-e és 12-e között 4 új autószalonunk megnyitásának alkalmából. Fedezze fel a Hyundai, Fiat, Peugeot, Citroen és Leap motormárkákat, vegyen részt tesztvezetéseken és élvezze a családi programokat, az autóritkaságok bemutatóit, valamint nyereményjátékainkat. Regisztráljon és nyerjen egy új autót egy teljes hétvégére, teletankkal. Várja a Premium Autóház Kft. 60-ban az Ipari Parkban. premiumautóház.hu.
8: Tudtad, hogy van egy hely a Tisza-tó partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trambulin parkjával. Kutyastranddal közel 400 kutyabarát szálláshelyel és állatbarát programokkal. Ahol a Tisza-tó válogatott ízei várnak. Egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Súlyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tisza-tó gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tisza-tóra, ugorj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tisza-tó slow living mintafaluja.
9: Csak egy tánc volt. Július 26-án Széchy Pál legszebb dalai csendülnek fel az Egri vár varázslatos falai között.
10: Szereted-e még, ha csillagos az ég?
9: Miller Zoltán, Serbán Attila, Kocsis Dénes, Vágó Bernadett és jómagam Pál Dénes előadásában. Élő zenekarral és különleges látvánnyal. Nosztalgia, érzelmek, legendás slágerek az Egri Szabadtéri Várszínház színpadán. Széchy Pál legszebb dalai július 26-án Egerben.
11: Szia Laci! Megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
12: Szia Peti, hogy kérdezhetsz ilyet? Persze, hogy megvan. Állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
11: Ne viccelj már, szórólap! Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
12: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
11: A Rádió Egyen. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
12: Á, de én nem értek ehhez.
11: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit megintézi neki a Rádió Egyes csaj.
12: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom én is.
13: Laci mostantól
12: hívom én is.
13: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió Egyen,

0: Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, figyelmeztet a Baleset Megelőzési Bizottság. A nyári aratási munkák előre haladtával az autósok is több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az utakon, közölte a Baleset Megelőzési Bizottság csütörtökön honlapján. Mint írják, a gyorsforgalmú utakon ideális esetben nem láthatók ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon az előfordulásuk gyakori lehet Heves vármegyében is. Megjegyezték, hogy a munkagépek a közutakon lassan haladnak, a megszokott közúti járművekhez képest nagyobb méretűek lehetnek, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom. Előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, nagy oldaltávolságot tartva. Rámutattak, hogy a mezőgazdasági járművel mindenütt lehet közlekedni, ahol azt a KRESZ nem tiltja. A mezőgazdasági munkákra használt lassú járművek óránként maximum 25 km/órás, mezőgazdasági vontatók legfeljebb 40 km/órás sebességgel haladhatnak. Vádat emelt a Frizesabonyi járás ügyészség két férfi ellen, akik a vád szerint egy látássérült ember kiszolgáltatott helyzetét kihasználva lopták el mobiltelefonját a Káli vasúti megállónál. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta. Az eset még 2024. novemberében történt. A vádirat szerint a két vádott segítséget ajánlott a vonatról leszálló látássérült férfinak, azonban a segítségnyújtás közben kihasználták annak kiszolgáltatott helyzetét, és észrevétlenül kivették a zsebéből a mobiltelefonját. A közel 150 000 forint értékű készüléket ezt követően eladták egy olyan személynek, aki nem tudott arról, hogy a telefon bűncselekményből származik. A mobiltelefont később lefoglalták, majd visszaadták a jogos tulajdonosának, így a kár teljes egészében megtérült. A vádhatóság arra tett indítványt, hogy amennyiben a vádlottak az előkészítő ülésen beismerik a bűnösségüket, a bíróság 1 év és 6 hónap, 3 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélje őket. Átadták az ország első modern horgász turisztikai bázisát az Eger-Szaloki tónál. A napelemmel működő mobil bázis pont egy közel 24 milliárd forintos beruházási program részeként valósult meg, melyhez akadálymentesített vizesblokk, közösségi tér és tároló kapcsolódik. Számol be a TV Eger riportja. A tervek szerint még két ilyen bázis létesülhet itt a jövőben. A cél a vízparti turizmus fellendítése. A hétvégén mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés is. Helyenként így zápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok közt alakul, napközben pedig 26-31 fokot mérhetünk. Hétfőn a napsütés több kevesebb felhő zavarhatja meg, de az ország legnagyobb részén nem várható csapadék, csupán elvétve alakul ki gyenge futózápor.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Vendégünk van, mert hogy egy nagy dolog történt vele, és hát ennek szeretnénk egy kicsit teret adni. Ugye őt nagyon kedveljük, nagyon szeretjük, és 30 év után vendégünk ugye visszatért Nigériába, hogy meglátogassa a családját. Gyerekek, már a történet önmagában zseniális, hogy meglepi az édesapját, visszatértő Nigériába. 2 hónapot töltött kint Nigériában a családjával. Az egész történet teljesen lehetetlen, ahogy ő megérkezett ide Magyarországra valamikor a 90-es években, amilyen karriert ő befutott, és most 30 év után ő visszament a család látogatására Nigériába, és 2 hónapot töltött kint, hétfőn érkezett vissza. Nem is tudtam, hogy ilyen sokat volt kint. És meghívtuk, hogy meséljen nekünk arról, hogy milyen volt kint, milyen az ország, milyen volt újra a családot látni, mert hogy ő valamikor az ELTE jogi karának ösztöndíjasaként érkezett Magyarországra, de elragadta a popszakma.
6: Az el. Két hónapot volt kint, azon gondolkodtunk, hogy telefonon hívjuk föl, de képzétek el, hogy az egyébként se éles magyar nyelvtudása mit romlott a 2 hónap alatt, úgyhogy élőben van.
5: Igen, úgyhogy élőben itt van. Szia, Páko!
7: Jó reggelt! Szia, Páko! De jó, de látni titeket!

0: Nigériából.
1: Hazatértél, és itt olvassuk, hogy mennyi minden történt veled. Figyelj, ez egy kulturális utazás volt, egy családegyesítő utazás, 30 év után. Ugye kerek 30 éve nem voltál otthon.
0: Hát a nem is 30 év után, hanem 34 év után.
1: 34
0: év után.
2: Elévült?
0: Igen, elszámoltam alaposan. Elszámoltam alaposan.
3: Hány éves vagy, Páko? Kezdjük már ezzel, mert nagyon fiatalnak nézel.
1: Most hány éves vagy?
0: Most jelenleg én 76-ban születtem.
1: 76, akkor 50 éves vagy. Figyelj ide, tök őszintén válaszolod meg nekem ezt a kérdést. Mi volt az oka, hogy eddig nem mentél? Elévült, bűncselekmény, nem mehettél, kitiltottak, most halt meg, aki téged elküldött. Mi történt, hogy te 30 évig nem mentél haza?
0: Hát a félelem volt bennem, hogy a minden azon megyek is megbetegszek, tudod.
4: Mert hát nem
1: ilyen vagy. Tehát nigériai betegségektől féltél.
0: Igen. A szúnyogok, tudod. A malária, tudod.
1: Malária.
0: Nehogy megkapom malária, és soha többé nem fog meggyógyulni. És a féltem, hogy már idegenek éreztem magamat, azt, hogy a családomtól már nem oda tartozok, tudod? Igen, és pont azért nem is mentem haza, mert féltem, hogy...
1: A betegségektől, a maláriától.
0: A maláriától, idegenek érzem magam, érted, tudod? A családomban, és így eltelik rengeteg év.
1: Minek a hatására indultál el?
0: Édesapám már 85 éves. Annyit imádkozom a Istennek, hogy éljen nagyon-nagyon sokáig, és szeretné ott látni.
1: Tehát ez volt a cél, hogy még akkor láthassa az apukádat, aki 85 éves.
0: Igen, és megholegettem, megpuszulom.
1: Na várj, milyen volt a találkozó? Kiértél a reptérre? Te tök egyedül mentél, vagy valaki elkísérte?
0: Nem, egyedül.
1: Tök egyedül mentél?
0: Tök egyedül utaztam Nigériába.
1: Azért egy frankfurti átszállásra megváltott.
0: Igen, magányosan, táskával, tudod, így bele magammal. És amikor megérkeztem Nigériába, hát el kell, hogy mesélem nektek, hogy ott váltak a családtagom.
1: Kint a repülőtére.
0: Kint a repülőtére.
3: Hány testvéred van?
0: Hatan vagyunk. Mielőtt én kijöttem a repülőtérről, rengeteg ellenőrzés volt. Legalább 30. És a táská, pászport, és a minden állomásnál pénzt kell adni, hogy tovább engednek el.
1: Valami nem változik. Levettek egy kicsit. Na és milyen érzés volt őket meglátni?
0: És amikor kijöttem, és akkor annyit hallottam, hogy a Fekete Pákó, ez kiabál a nevem. A családtagom.
1: A család kiabál, hogy Fekete
0: Pákó. Igen, a öcsém, a húgom.
1: Milyen volt apukáddal találkozni? Meséld el azt a pillanatot, hogy az milyen volt.
0: Másnap fölkeltem, és elmentem az apukámhoz. Elvitt engem a öcsém, Kosua, és apám már a ázába, az elkére, figyelt rám. Valaki már
1: elszólta magát.
0: Elszólta magát, hogy a Fekete Pákó megérkezett.
1: Tulajdonképpen meglepetés lett volna, hogy te mész az apukádhoz, de valaki elszólta
0: magát. Valaki elszólt maga a családon belül.
1: Apukád lekínált az erkélyen.
0: Ez úgy kínált az erkélyen, amikor megérkeztem, és akkor így kukuskát. Csak megjöttem, fölmentem hozzá, apa te vagy az, olyan kedves szöveket mondtam neki. Apa, nem öregettél meg, amit elmentem, imádok a fiat, és megülegettem, és sírt. Én is sírtam.
1: Hát 35 év után.
0: Igen.
1: Az igaz az a történet, hogy ő megnézte, hogy hol vannak az anyajegyeit?
0: Igen, és ez követően a apám azt kérdezi, hogy tényleg te vagy az? Mondja, hogy mondja, apa, én vagyok Lapita Oludája. Én vagyok a Fekete Pákó. Azt mondta, megvége engem a testemet. Mert ő emlékszik rá, amikor világra hozta engem, hogy van egy anyagyegyem a fenekemnél.
1: Nem hiszem el, nincs ilyen. És megnézte a paterod az anyja.
3: Na, meg kell nézni neki, és ki tudja, ki jött vissza Nigériából.
1: Ezt nem hiszem el. Figyelj, és megnézte a pater az anyja egyedet a fenekedet.
0: Igen, és azt mondta, fiam, tessék, gyere velem, menj szobába. Csak akkor letudtam a gacsámat, és akkor...
3: Egy részben túlra, nem? Ahogy
1: teljesen szírelít. Figyelj, én ezért hát, szeretem.
0: Nincs mi szégyenem, és csak édesapám.
1: És ott volt az anyajegy.
0: És ott volt.
1: De az öregnek azért még jó a szeme írja valaki, azért egy fekete testen egy barna anyajegyet megtalálni. Tehát ez, ami lehet, Hát én lassul az öreg, a szeme még jó. Sasszem azért még kiszűrte. Ők hogy élnek? Milyen körülmények között? Mekkora város ez? Vagy ez hogy kell elképzelni?
0: Én a Lagosba szálltam le. A Lagos az volt a régen a főváros. Annyi ének a Lagosba, majdnem 30 millió. Ahol apám nem messze lakik Lagostól, emberek pénzét küzdenek minden nap, nincs áramellátás, nincsen vízellátás, gondoljatok bele, és nekem oda kell figyelni, mit iszok, mit teszek, tudom, mert nekem a Európai, a magyar gyomrom van, és a...
1: Magyar gyomrom van. A fekete ember, aki hazamegy, de fél az otthoni fertőzésektől, mert neki már magyar pH-ja van, magyar bélbaktériuma, és fél elkapni valamit a szülőhazájából, ezért inkább szállodában lakik.
3: De nem hiányoztak az otthoni ízek amúgy? Az otthoni ételek nem hiányoztak?
0: De persze, hogy hiányoznak. Meg is ettem őket, azon gondolkodtam, bármi is történni velem, akkor sem legyen hasmenésem, vagy fosok, teljesen mindegy, de akkor is megkóstolom.
1: És akkor te vigyázva magadra, a szállodában laktál, és mentél a családhoz vissza a szállodába, mentél a családhoz
0: igen,
1: vissza
0: igen,
1: a szállodába.
0: A szúnyog miatt, a szállodában, nagyon-nagyon szép a szálloda, amit választottam magamnak, és így utaztam a hely, olyan hely, egy közlekedéssel apámhoz, gyerekkoromban akartam idézni, mert én is utaztam ezzel a közlekedéssel, és így értek nekem, hogy amikor szállodában voltam, és édesapám is elmondta, meg ocsim is elmondtam, hogy jelenleg Nigériában van ezt a kidnapping angolul.
1: Aha, ez emberrablás.
0: És a cserébe kéne legalább 50 millió naira. Abban rengeteg.
3: Balázs fizette volna.
4: Téged egy ember, aki ellopna.
1: Na jó, de téged azért ott nem lóksz ki a tömegből, tehát azért ott sok fekete ember között te is fekete. Most oda menne egy turista, mondjuk Eszter, első nap elrabolnák
3: valószínűleg. Engem? Figyelj,
1: azonnal elrabolnák.
3: Ugyan a körbe, mint egy kicsit megrágott banán.
1: Na, te nem voltál ott veszélyben, nem? Hát azért ott te helyi vagy tulajdonképpen.
0: Hát, én azt nem mondhatnám így, mert a otózkodás is a
4: divatos európai fiú.
1: Tehát te megérkezel oda egy Nike-ba.
0: A járásod. Tehát, ami nem megszokott a itteni emberek, hogy
1: és azonnal kiszúr.
0: Furán sétál.
3: De miért nem siet? Milyen összedik a lábakat?
1: Túlságosan lassan megy.
3: Milyen a helyi járás? Hogy járnak a helyiek?
0: Papussal. Papussal ott...
4: Amíg feltél volna egy papucsot, és akkor megvagy.
0: Nem akar papucsot járkálni.
1: És azt mondtad, hogy 30 ezer forintot keresnek nagyjából? Tehát, azért dolgoznak egy hónapot, 30 ezer forintnyi pénz, az, amit megkeresnek.
0: Így van, abszolút, mert meg is kérdeztem, hogy a öcsém, hogy mennyit keres, hogy miben tudok neki segíteni, és a öcsém az ilyen sofor, gazdag kínai, a cégnek a sofor ilyen, és akkor kérdeztem tőle, mennyit keres, és azt mondta nekem, hogy 100 ezer nehrá, ez ilyen kb. 18 ezer forint.
1: Ne csinál, tehát kínainak igen. Dolgozik sofőrként, sokat igen. Dolgozik, igen. Jó állásban van, az ott szerintem egy jó állás, nem, hogy valaki sofőr,
0: igen.
1: És
0: igen.
1: 18 ezer forintnak megfelelő összeget keres.
0: Igen. De úgy, hogy van családja. Kormány nem volt pénz. Érted, emberek kuzdnak minden nap. Minden nap a piacon megláttam egy öreg asszony a útszélén, vagy éppen árukod valamit, vagy mit tudom én. És akkor is megsanálom, érted, tudod? Megsanálom, ránézem. Ez a szívem szakad, érted, tudod? Hogy a 40 fokban ott ül egy kedves öreg fekete asszony, és árul, és nincsen vevó. Érted, tudod? És akkor azon gondolom, miből fog én, érted, tudod? Mert ami itt tartózkodom mellette, nem látom valaki, aki eljön hozzá, és megveszi bármit is.
4: Megvettél mindent tőle? Rendes voltál?
0: Minden tőle.
4: Nem vetted meg?
1: Adtál neki? Segítetted egy kicsit?
0: Ezt nem szabad Nigériában. Kint vagy a városban, és kiveszel a pénz a seberbe, és azt mondja...
4: Akkor megint
0: elrabolnak.
3: Engem, mamá, elraboltak, hagyjatok végén.
1: Nem feltétlen desztinációm. Nem, hogy úgy érzed, hogy azért jó.
3: 20 ezer forint a havi kereset, és 50 milliót kérnek, ha elrabolnak. Kicsit nagy az ár, és nem érzitek ezt?
1: Hát veszek 20 ezer ott, de nem a helyét rabolják el, európait, vagy kínait, vagy angolt, vagy amerikait, vagy európait, aki viszont lehet, hogy ki tudja fizetni.
0: A tartózkodásom alatt Nigériában sok minden hallottam elrabolásról, fejtettük a internetre, elroboltak a gyerekek iskolából, elroboltak a tanárok iskolából, elroboltak a politikusok.
3: Iskolából?
0: Nem, hát a házából, a lakásából elrabolják.
3: Csak a született így tartják, hogy tudod, hogy de rabolnak,
0: igen, és a csomó ember elrabolják, és egyébként kérnek a pénz. És azért történt meg Nigériában, mert nincs pénz, a szegénység miatt. És kitaláltak ezeket a rossz fiúk, amiben a kormány nem tudok velük mi kezdeni,
1: hát valószínűleg olyan maffia van meg,
0: olyan maffia van
1: benne, annyit keresnek ezzel.
0: Ezt szerintem szabadon engednek, hogy ez továbbra végrehajtják ezt a borzalmas dolgot, amit csinálnak a pénzésérébe, kérnek a emberrablásét. És este 7 óra után nem szabad kint tartózkodni.
1: Te sem mentél ki, nem is mentél ki?
0: Hát egyedül, hát azt sem tudom, hogy mereken meg a viseletem magukban. Igen, abszolút, mert nekem csak meg kellett tanulnom a közlekedés, hogyan tudom apámhoz menni, hogyan tudom apámtól visszamenni a szállodába, ahol lakom. Ezt szerintem képtelenség megtanulnom, mert mindig kell, hogy legyen mellettem egy kísérő,
1: aki segített.
0: Nehogy eltévedjek, nehogy a más buszról szálltam fel, és még ott vannak ezt a vízhelyzet pillanatok, amikor nem a buszról szálltad be, hanem a taxira. Érted, amikor azt
1: mert mondta, hogy
0: az vészhelyzet, amikor taxiba.
1: Veszélyes a taxi?
0: Veszélyes a taxi. Mert azt is megtörténik az emberrablás, amikor stoppol egy taxi, és látok, hogy a taxiba 3 vagy 4 ember ülnek benne, tudod.
4: És még te is beszállsz?
0: És te is beszállsz, érted, tudod.
1: És azonnal elrabolnak.
0: És akkor mielőtt a beszállsz, aki bent ül, azt mondta, hogy engedj ki először, te szállj be, csak a beszáll melléd. Akkor te már közepén vagy, érted, tudod. És onnantól kezdve...
1: Te már nem mész sehova.
0: Akkor te már nem mész sehova.
3: Ezért vagyok én biztonságban.
1: Csak te ülnél hátul egyedül.
0: A security, a biztonság. És erdőben visznek, erdőben.
1: Jó. Hogy lett ebből 2 hónap? Mert ugye 10 napra mentél, de hogy 2 hónapot maradtál?
0: Igen, igazából 10 napra mentem el, és amikor megérkeztem, és láttam, milyen jó érzi magamat a családomon, és arra kértek engem a családom, édesapám, még úgy sem, hogy a Batuska...
1: Hogy maradjál még egy kicsit.
0: Megosszabbítottam a tartózkodásom Nigériában, hogy akkor tovább maradjak én, hogy a családom ezt a orrom, amit adnak nekem ezt az emlék, ezt az együtt élés, ezt az együtt kajáni, ezt ölelés, együtt beszélgetés, ezt a mindenféle dolgot,
1: hogy ebből hosszabb legyen.
0: Idézzünk. Igen,
1: nézzük a fotókat. Igen. Apukád egyébként tök jól tartja magát, ott van az egész család, ugye, ott van a testvérei.
0: Belevállom, édesapám van.
1: 85 évesen az öreg tökre rendben van.
4: Na milyen ajándékokat vittél nekik Magyarországról?
0: Hát mielőtt azt már beszéltük arra, veletek is, hogy vigyem neki a Turó Rudi.
1: És vittél?
0: Vigyem neki a
4: Pizzalámi.
0: Igen, a Rakuti szalámi is vittem.
1: De vittél szalámit?
0: Vittem szalámit, igen, de majdnem elromlott, mert olyan meleg van odafele utat, és mondjuk rengeteg vállalkozás, bent tartogatom a nagy táskába, amit betettem a gépbe, nem a
3: kézipogy.
1: Kérdezik, hogy Dobrev-tára plakátot vittél.
0: És nagyon-nagyon örültek neki a magyar erős paprikával, de nem ebből fosztak, hanem ott
4: enni. Az meg még erősebb.
0: Mert hozzá van szokva, és nekem is azt adták nekem, csak megtatták ezt a magyar erős paprika. Hát az igazi magyar
1: ungarikum,
0: megtartják az emlékbe, de ez teljesen jó, mindenféle welcome ételek, vatakrám, fogadtatás nagyon szépen volt a családomtól, és a koszottam nekik, és a Miri megkérdeztem tőle, tőlük, hogy mibe tartozok, kell bárkinek pénz, vagy adjak ajándék, vagy bármi, vagy mit tudom én. Mert meg sem láttam őket, hogy annyi kevés pénzt keresnek, és semmi nem elég nekik. Hát abszolút, ez az élet, amit ott van Nigériában, ez
1: te nekem, vagy az egyetlen...
0: nekem is megviselt. Azon gondolkodtam Nigériában, Balázs, hogy a...
4: Megveszed az országot.
1: Te vagy az egyetlen, aki elmentél külföldre? Tehát a család mindenki ott maradt, mindenki ott él. Te vagy az egyszem gyermek, aki elindult így világot látni, és megérkeztél Magyarországra. A többiek ott vannak? Mindenki ott maradt?
0: Nem. Én mielőtt ide érkeztem Magyarországra, már itt volt a nővérem.
1: Ja, már itt volt a nővérem.
0: A nővérem, aki éppen jelenleg a Kanadában van. Itt tanult, ő is a osztódiasként jött ide. Csak itt találkoztam vele, amikor idejöttem. Nem voltam egy gyerek, amikor idejöttem.
1: Érted, tehát a nővéred jött ide valamikor a 90-es években, és akkor te ide jöttél hozzá. Igen, ő elment Kanadába, te meg itt maradtál.
3: De hát ott képzelni, hogy nővéred mit szólt hozzá, hogy ez mit művelt itt? A Kanadában dolgozom, tisztségös elő vagyok, mikor az öcsém pákol, nem lesz semmi baj. Semmi baj, mi baj lehet abban, ha ő is utána jött?
1: Megérkezett az ösztöndíja, majd a Budapest TV-n elkezdett Adidadidit énekelni. Hova kanyarodat? Kvákmafi, az egész történet egyébként teljesen szürreális, közben meg tök megható, ugye rengeteg fotót látunk közben itt a családról, úgyhogy nagyon, nagyon helyes ez a történet. Milyen jó realityt lehetett ebből volna csinálni, nem? Mondjuk nyilván Nigériában a forgatási körülmények azért nem feltétlenül jók.
3: Mindenki voltak volna.
1: Helyes magyar stábot elbújták volna.
3: Erre voltak. Operatőr, erre voltak. Már három fia erre voltak.
1: De ezért szeretjük.
0: Hát a fejlet nem is sétálnak a utcának. Egy, hogy mondjam.
1: Páko, nagyon körült, köszönjük, hogy itt voltál. Vigyázz magadra.
0: Szia!

0: You, I guess you moved on really easily.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Közel 2 millió forintot csaltak egy nőtől az internetes csalók. Romantikus csalásokra figyelmeztet a rendőrség. Egy középkorú nő közel 2 millió forintot vesztett, miután egy közösségi oldalon megismert férfi szerelmet színlevel csapta be. Az eset jó példázza, hogy az online tevékenykedő romantikus csalók nem csak a pénzre, hanem az áldozatok bizalmára is vadásznak. A rendőrség tájékoztatása szerint a pápai nőt még májusban kereste meg egy ismeretlen férfi egy közösségi oldalon. Rövid idő alatt bizalmi kapcsolat alakult ki közöttük, a romantikus csaló pedig azt állította, hogy külföldön szolgáló katona, aki közös jövőt tervez a nővel. Azt is elhitette vele, hogy jelentős összeget szeretne eljutatni hozzá megőrzésre. Ezután egy állítólagos csomagküldő szolgálat jelentkezett a sértetnél, különböző indokokra hivatkozva több alkalommal is pénzt kértek tőle, melyet a nő át is utalta megadott bankszámlaszámra. Mire kiderült, hogy a romantikus történet egy jól felépített átverés, már közel 2 millió forintot vesztett. A rendőrség szerint a romantikus csalások elkövetői gyakran külföldön szolgáló katonáknak, mérnököknek vagy sikeres üzletembernek adják ki magukat. A céljuk, hogy érzelmi kötődést alakítsanak ki az áldozataikkal, majd különböző indokokkal pénzt kérjenek tőlük. A szakemberek azt tanácsolják, hogy legyen gyanakvó mindenki, ha egy interneten megismert személy nagyon gyorsan bizalmas kapcsolatot szeretne velük kialakítani, és soha ne utaljanak pénzt olyan embernek, akivel személyesen még nem találkoztak, ne higgyenek a mesés örökségekről, értékes csomagokról, vagy sürgős pénzügyi segítségkérésekről szóló történeteknek. Egy 38 éves férfi július 1-én az ajtót befeszítve hatolt be egy tarnazsadányi ingatlan melléképületébe. A betörő szerszámgépeket és egy talicskát vitt el, továbbá megrongált egy traktort. A polisz.hu írta meg, miszerint a rendőrök még aznap este elfogták és őrizetbe vették. Emellett gyanúsítottként kihallgatták a férfit, aki beismerő vallomást tett, és az ellopott értékek is előkerültek. A nyomozók gyorsított eljárásban állították bíróság elé. Az Egri Főegyház megye július 8-ai közleménye szerint egy időre bezárt a Bélapád falvai apátsági templom és a hozzá kapcsolódó látogatóközpont. A heo.hu írta meg, hogy az Egri Főegyház megye tudatta, további rekonstrukciós és restaurálási munkálatok elvégzése vált szükségessé, ezek időtartamát még nem tudják pontosan meghatározni. Emiatt a búcsú megtartására valószínűleg idén még nem lesz lehetőség. A Bélapád falvai apátsági templom fő búcsú ünnepe az augusztus 15-i nagy boldogasszony ünnepnapja. A hétvégén mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés is. Helyenként így zápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok közt alakul, napközben pedig 26-31 fokot mérhető. Hétfőn a napsütés több kevesebb felhő zavarhatja meg, de az ország legnagyobb részén nem várható csapadék, csupán elvétve alakul ki gyenge futó zápor.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egy 22 éves lány, ugye? Hát ez tegnapi hír. Repülés oktatáson vezetett egy kisgépet Argentina fölött, figyeld. Ő repülgetett. Repülgetett. És ez csak azt mondta neki, a pilóta Argentinában odahajolt hozzá, teljesen normálisan viselkedett, nem volt semmi előzménye, és azt mondta, hogy tudod, mit kell tenned, folytasd, majd levette a fejhallgatót, kikapcsolta a biztonságítót, kinyitotta az ajtót, és kiugrott az ablakon.
1: Úristen.
2: Öngyilkos lett.
0: Nem, szerintem tudott repülni. Jó, nem. Tisztán éles látás. Én szeretem ezt a fajta. Nagyon éles vagy, látod. Nem, és fölméred a helyzetet, és azt gondolod, hogy szerinted öngyilkos lett. Nem, szerintem azt gondolod, hogy tud repülni.
2: Hát, volt rajta mondjuk ejtörnyű, és meg akarta tréfálni a lányt.
0: Nem volt. Meghalt.
1: Ráadásul egy város közepén találták meg egy játszótéren. Igen. Nagyon szomorú történet.
0: Egészen durva a történet. Semmi nem utalt arra, hogy a pilóta kitervezett ugrani a repülőből. Álvarez szerint, Bertazzo úgy hívták a pilótát, ezt a döntést a repülőgépe hozta meg. Lehetetlen felfogni vagy megérteni, de nem tudják, hogy mi történt. Csodálatos ember, gyönyörű mosollyal. Itt van ő. Itt van ő. Leandro Bertazzo.
2: Egy jóképű fiatalember.
1: Hát, ja.
0: Igen. Azt mondják, hogy a repülőgép ajtajának kinyitása körülbelül annyira lehetett nehéz, mint ha valaki egy 200 km/h sebességgel haladó autó ajtaját próbálta volna meg kinyitni. Tehát, hogy elvileg ki lehet. Rosario, a tanuló, az iskola igazgatója szerint az eset után teljes sokban volt.
1: Hát nem csodálom. Tehát egyrészt nem tudsz valamit, hiszen most tanulod, de nincs még 100%-os készséged a repülés vezetéshez, és egyedül hagynak, és tudod, hogy ez a csávó, aki egyedül hagyott, az egy halott már. Tehát, hogy egy öngyilkosságot követett el melletted, ahol te ültél a repülőgépben, úgy, hogy egyébként te nem tudsz még repülőgépet vezetni. Teljesen.
0: Hát, egyébként abban van valami, hogy teher alatt nő a pálma, gyerekek.
1: Ez mondjuk igaz.
0: Most ez igaz ez a mondás, ezt szokták mondani, nem? Teher alatt nő a pálma. Nem lehet, hogy csajlök te kivárjál. Tehát azért ezt vizsgáljuk meg ezt az esetet. Én már egyedül azt mondok, amit akarok. Hát nincs szemtanú. De... Ezek összevesztek. A csaj kilökte. Viszonyuk volt.
2: De az neki ki... Tehát ahhoz neki ki kellett nyitni az ajtót.
1: Jó, most apróságban nem menjünk már bele, Júliát.
0: Sávot csak ki akar dobni egy kólázsot. Kintotta az ajtót, ki akar dobni.
2: Cigarettacsiket akarta kipickálni.
0: Fogta a csaj, és kilökte az ajtón. Tehát azért vizsgáljuk meg ezt az esetet. Mert azért ez így ebben a formában meglehetősen fura.
2: Nehezen tudom elképzelni, hogy, tehát, hogy egy ilyen eseményre valaki nem készül. Ez nem kipattan.
0: Ha már öngyilkos akarsz lenni, azért azt úgy átgondolod, hogy legalább más ne menjen bele tökre. Nem?
2: Valószínű, hogy ez olyan beszűkült tudatállapot, hogy ilyenkor már nem mérlegeled azt, hogy a körülötted lévő emberek hogyan sérülnek, vagy mi történik velük azután, hogy te fogod magad és kidobod magad a...
0: Igen.
1: Vagy például az is lehet, hogy a csávó odáig jutott el ebben a sztoriban, hogy elvégeztem a munkámat, ez a lány már tud repülőgépet vezetni.
0: Tehát olyat választott, akinek nem az első órája, hanem akinek a 20.
1: Igen, már valószínűleg ugye jól állt ebben a dologban, lehet, hogy vizsga előtt volt két repüléssel, és tudod, az öngyilkos fejben, vagy az öngyilkosságra készülő fejben egy csomó ilyen megfordul, amikor azt mondod, hogy figyelj, rám már nincs szükség, és még egyet lök rajtad.
0: De akart öngyilkos lenni? Nem lehet, hogy elment a mix-e az Egyiptomon? Tehát most csak kérdezem, hogy ezeket nem tudjuk feltételezni, hogy az történt, hogy egyébként 2 óra vezetett, megrakta $3000 az Egyiptomot, fordítottak az argentinok. Csak kérdezem, tehát, hogy miért tervezel úgy egy öngyilkosságot, hogy valaki ott ül melletted? Miért nem egyedül mész föl egy repülővel?
3: Igen,
0: és esel rá egy városra. Várjál, ez a csávorás.
1: Hát, mondjuk azt nem biztos, hogy ki tudta szám, de...
0: Anyuka tologatja a babakocsit, kis Hozi Armandot, homogozik, megérkezik a pilóta, a csaj meg fölül még köröz a repülővel. Azt nem tudjuk, hogy hányadik órája volt a lánynak. Először nem teszed le a gépet azért.
1: Hát biztos.
0: Nem. Hát azért ez nem, ugye egy nagyobb gépen repült, azt nem teszed le csak úgy.
2: Én arra lenne kíváncsi, amikor először bejelentkezik a toronynak, és azt mondja, hogy kiugrott mellőlem a pilóta. És azt hiszik, hogy viccel.
0: És azt hiszik, hogy viccel, és kiugrott a pilóta. És tényleg kiugrott.
3: Ez olyan szemétség szerintem, hogyha tényleg nem az van benne, hogy kilökte a nő, vagy ilyesmi, hanem valóban öngyilkos lett, hogy miért tényleg szolgáltatsz ki egy másik embert, akinek van egy életútja, meg egy tedd magad aztán kész. Hát emlékeztek rá, 2015-ben volt a legsúlyosabb ilyen tragédia, bezárkózott a másodpilóta a fülkébe, a francia alpoknak vezette
0: a gépet. Az Air Berlinen volt, igen.
3: Így van, 150 utas a hátra mögött, és mindenki meghalt.
0: Igen, az se érted.
2: Nem lehet, hogy tele lett a hócipője a hülye tanulókkal.
0: De ez lehet egyébként, hogy kettőknek valami kezdődő viszonya volt. A csaj visszautasította.
1: És akkor azt mondja, hogy itt a vége.
0: Valami kellett, hogy történjen.
2: Igen,
0: vizsgáljuk meg ezt a lányt is azért. Csak ketten vannak, egy maradt, azt mondok, amit akarok, nem? Tehát, hogy azért ja. Itt azért fussunk egy kört, hogy nézzük meg, hogy nézzük, hogy mit mond a lány. Le tudnánk tenni? Milyen gép volt? Mit írnak? Mi volt ez?
1: Cessna.
0: Cessna 150. Hát kérdezzük meg a ChatGPT-t, hogy mit mondan arról. Egy Cessna 150-es repülőgépet. Először ülünk egy ilyen repülőben.
1: Nem lehet, szerintem hát, nincs ilyen.
0: Földi személyzet, ha segít, mi azt le tudjuk tenni? Kérdezzünk a ChatGPT-t. Azt mondja, hogy kétajtós Cessna, kicsike. Ilyen, hát hol van ez? Budakeszin ezek repkednek. Tehát ez a legkisebb. Ez a kicsi Cessna.
3: Azért szerintem nem tudod letenni.
0: Nem tudod letenni?
3: Nem, szerintem elsőre nem. Nem. Nem. Szerintem van egy technikája, szerintem, hogy belefúródik a földbe.
0: Hogy süllyedsz, hogy veszítesz a sebességből. És a földi segítséged van, valaki diktál, akkor talán azért van rá esély, nem?
2: Igen. Hát talán. Azt írja a ChatGPT.
0: Hogy?
2: Ezzel kezdtem, kiugrott mellőlem a pilóta, le tudom-e tenni a Cessna 150-es kétajtós gépet? Igen, le tudod tenni. Ezzel kezdtem.
0: De mivel tudom, hogy te vagy az, Juli, így vegyük át újra. Te vagy az, aki kiestél a gépből, a pilóta még mindig ott van.
2: Te még mit keresel a gépen? Ez az első kérdés.
0: Ha te vagy az, Juli, te is ugorj utána.
2: Első lépés. Repülj egyenesen.
0: De hogy? Te azt hiszed, hogy fönnülsz a gépen?
2: Hát igen, hát nyilván.
0: És ő már diktálja, hogy mit kell csinálni.
2: Jó,
0: repüljek egyenesen, igen.
2: Kormányzás, fogd meg a szarv kormányt.
0: Igen.
2: Soha ne rángasd.
0: Jó.
2: Oké.
0: Ez a szarv kormány, ez itt van a lábam.
1: Ez annyira látom, hogy ülsz a gépen, Juli, és a ChatGPT-ről próbálsz meg.
2: És keresem az 4G-t vagy az 5G-t.
0: Figyelj, földi adó nem veszi föl. Ott a ChatGPT, repülsz 500 méter magasan, van interneted. Oké, fogjam a szarv kormányt, igen.
2: Fogom. Horizont. Nézd ki a szélvédőn.
0: Nézek, látom, hogy zuhan a pilóta.
2: Nem, várj. Állítsd be úgy a gépet, hogy a motorház tetején nagyjából 5-10 centivel a horizont, a föld és az ég találkozások.
0: Igen.
2: Alatt legyen, és a szárnyak párhuzamosak legyenek a földdel.
0: Tiszta. Tehát most egy egyenes berepülésbe tett engem, egy pici süllyedéssel.
1: A lábaddal is csinálsz egy csomó dolgot ezen a kis gépen, szerintem.
0: Várjál, nézzük meg, hogy mit mond. Hát,
1: jó, eddig a Balázs megvan.
0: Eddig egyenesen repülök, igen.
2: Gázkar. Következő pont. A műszerfal közepén alul van egy fekete gömb vagy kar.
0: Megőrüljük.
2: Látod?
0: Igen.
2: Most ne bánsd, hagyd úgy, ahogy van, hogy a gépet magasban tartsa. Következő lépés. Kérj azonnal segítséget rá!
0: Nem lehet. Hát nem diktálja végig nekem, hogy mit kell csinálnom?
2: Hát keresd meg a gombot.
3: Eddig nagy dolgot nem mondott, hogy egyenes megtartsuk a gépet.
0: Most éppen ott vagyok, hogy becsukom az ajtót, mert kiugrott ez a hülye, és próbál behúzni az
3: ajtót. És kérdés, hogy beszélgetni, hogy milyen egyenesbe tartani a gépet a többi gépnél.
0: Nagyon tartom, egyenesbe repülök. Mi a következő?
2: Keresd meg a PTT gombot, ez a push to talk gomb. És hívd a gondolom az irányító toronyt, tartsd lenyomva, és mondd bele higgadt.
0: Hasznos tanács. Ott megnyitottuk egy Cessnának a belső gépezetét. Hát van vagy 16 műszer, gyerekek, kis okay. Kör alakú műszer.
1: Csak akkor a gázkart mondd meg, hogy melyik így ránézésre.
2: Az a fekete.
1: Melyik, Juli?
0: Hát elég sok fekete van ott,
1: Juli. Az a fekete középen. Jó.
0: Ott van a fekete
2: azt
0: középen, ott
2: a
0: van.
2: GPT. Igen. És figyelj, nagyon jó. Nyomd meg a gombot, és azt mondd. Tartsd lenyomva, és mondd bele nagyon higgadtan. Mayday, mayday, mayday. Egy Cessna 150-es gépben ülök, a pilóta kiugrott, utas vagyok, nem tudok vezetni, segítségre van szükségem.
0: De jót mond! Egyelőre jót
2: mond! Engedd el a gombot és várj!
0: Igen, egyél meg egy burger, nézd át a pilóta táskáját, hát ha marad benne készpénz. Igen.
2: Ha a rádió jó frekvencián van, azonnal válaszolni fognak.
1: És ha nincs?
2: Ha nem válaszolnak.
0: Nem válaszolnak, repülj tovább egyenesen.
2: Igen. A műszerfal közepén lévő rádión teked be a rádió egyet.
0: Igen, Balázsékat. Ez nem rossz, gyerekek, lediktálja. Oké, okay, megvan a rádió kapcsolat, és mondja utána folyamatosan, okay, mit kell csinálni.
2: És igen, alapvető kezelőszervek, aztán hogyan kezd el a süllyedést, leszállásmenet. Tehát tulajdonképpen végigvész téged ezen az úton. Igen.
0: Sanszos, hogyha van nálad egy telefon, és ott a GPU, akkor lehet, hogy lerakod? Sanszos, így ezek alapján, hogy én megtaláltam a gázkart, értem a horizontot, tehát úgy tudom, hogy mi van.
3: Ha nem pánikolsz be, személyiségfüggő, akkor lehet, hogy leteszed szerintem. Egyébként
0: személyiségfüggő is, igen, valószínűleg ez van.
3: A másik, hogyha keresed a gombot, már nincs egyenesbe a gép. Mert ugye a kezdő sofőr,
0: a telefonot keresem a pultat,
2: rohadt életben.
0: Melyik
3: gombot kell?
2: Bal így vezet le Balatoni.
0: Mi nincs áll, egy töltő.
3: Már ott gond lesz.
2: Tartsd a sebességet 60-65 csomó között, ha túl gyors vagy, 20 hátra kissé a kormányt, ha túl lassú vagy, nyomd előre a kormányt, adj le egy pici gázt, tehát hogy földetérés.
3: Nagyon higgatnak kellene.
1: Nincs ezekbe ejtőernyő?
0: Nincs. Ezekben a Cessnákban nincsen semmi.
2: Nincs ezekben robotpilóta?
0: Kettő ülés van benne. Igen. Egy kis pici gépek ám egyébként, azért nem feltétlen.
2: Mint az éplében, egy ilyen felfújható.
0: Igen. Na jól van, gyerekek.
2: Azért az nagyon meleg.
0: Nagyon meleg ez ebben a formában, igen.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a Dino film motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik? Több, mint gondolnád.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap, augusztus 19-e.
5: És ez csak a kezdet.
6: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
0: Reklámot hallottak.
7: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Egy különleges hétvége, ahol az autók és az élmények találkoznak. A Prémium Autóház Kft. Szeretettel várja Önt és családját 60-ban, július 10-e és 12-e között 4 új autószalonunk megnyitásának alkalmából. Fedezze fel a Hyundai, Fiat, Peugeot, Citroen és Leap motormárkákat, vegyen részt tesztvezetéseken és élvezze a családi programokat, az autóritkaságok bemutatóit, valamint nyereményjátékainkat. Regisztráljon és nyerjen egy új autót egy teljes hétvégére teletankkal. Várja a Prémium Autóház Kft. 60-ban az Ipari Parkban. premiumautóház.hu.
9: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
10: Nézzük meg a pizzákat!
9: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
10: Intézem, a vacsora megrendelve.
9: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
11: Tudtad, hogy van egy hely a Tiszató partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trambulin parkjával. Kutyastranddal közel 400 kutyabarát szálláshelyel és állatbarát programokkal. Ahol a Tiszató válogatott ízei várnak. Egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Súlyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugorj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafaluja.
12: Csak egy tánc volt. Július 26-án Széchy Pál legszebb dalai csendülnek fel az Egri vár varázslatos falai között.
13: Szereted-e még, ha csillagos az ég?
12: Miller Zoltán, Serbán Attila, Kocsis Dénes, Vágó Bernadett és jómagam Pál Dénes előadásában. Élő zenekarral és különleges látvánnyal. Nosztalgia, érzelmek, legendás lágerek az Egri Szabadtéri Várszínház színpadán. Széchy Pál legszebb dalai, július 26-án Egerben.
7: Ébredjen Balázsékkal a 101.3 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben, munkaidőben is. És kettő között Ferenc Norbert várja Önöket hasznos tudnivalókkal és Eger legfrissebb információival a 101.3 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben

0: Komper Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Király Tamással. Csak igazi

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ez már a Rádió egy top 50. Hello mindenkinek is kellemes hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Átnézzük az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencét. Nem hibázunk, most például Dua Lipa jön a folytatásban, akinek az apukájával közösen ugye van egy fesztiválja, a Sunny Hill Fesztivál, ami hónap végén lesz, nem akármilyen nevekkel, Martin Garrix, Luis Capaldi és Katy Perry is a fellépők között. Az laza. Ez meg az igazi mai sláger Dua Lipától, a Training Season a 46. a héten a top 50.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger. Megy a Top 50-ben, mindjárt mutatom a 41-et, de nézzük, hogy hogyan jutottunk ideig. Az 50-dik a Shaus Félix Jénnel és a Wolf With Me-vel. A 49. lett Teddy Swims és a Lose Control. A 48. helyen David Guetta, Alesso és a Never Going Home Tonight. A 47. helyen Blondie, Stevie Appleton, Never Walk Alone. A 46. Dua Lipa, Training Season-nel. A 45. David Guetta, One Republic és az I Don't Wanna Wait. A 44. Topic, Fastboy és a Forget You. És a 43. helyről szólt az előbb Lady Gaga, Bruno Mars és a Die With A Smile. Van még itt egy 42-ünk, Alok Kiva meg Scar Keys. És ahogy ígértem, a 41. Ray Dalton, aki nem csak zseniális énekes, zseniális teniszező is, ezen a hétvégén pedig egy csomó kontentet kirakott a social felületeire, ahol picit trükköket mutat és magyaráz a teniszezéssel kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezzel indítani a napot, mire figyeljünk. Na hát, aki tanulna egy picit ebből, az kattintson az oldalára. Én megmutatom az igazi mai slágerét, Ray Dalton és a Do It Again a 41. a héten a Top 50-ben.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a nem sokára Koszovóban Dua Lipáék fesztiválján zenélő Katy Perry a top 50-ben a 38. helyen. Ugrottunk egy nagyot megint, legutóbb a 41. helyig számoltuk vissza. Ray Dalton, Do It Again. A 41. a Disturbed és a The Sound of Silence. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. A 39. helyen Kygo, Eva Max és a Whatever. A 38. helyről szólt most Katy Perry a Lifetime-szal, a 37. Szigala és a Riptide. Én pedig mindjárt a 36-kal folytatom, Selena Gomez-zel, aki hogy múlt héten ott volt, nagy barátja Taylor Swift Luxián, de ahogy mindenki más, ő sem posztolt egy darab képet, vagy sztorit, vagy bármit. Erre külön meg voltak kérve, és tartották is hozzá magukat. A top 50-ben a 36. helyre jön mindjárt Selena Gomez és a single Soon itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger. Megy a Rádió 1 top 50-ben, pedig jön a 32. Tame Impala egyenesen Ausztráliából, Perthből egészen pontosan, akinek az 5. albumig kellett eljutni, amire dobbantott egy hatalmas nemzetközi sikert, de megérte várni. A tehetség mellett egyébként ez kellett egy TikTok trend is, hogyha őszinték vagyunk, és persze Jenny a Blackpink énekesnője, akivel közösen készítették ezt az igazi mai slágert. A Dracula a Rádió 1 top 50 32. helyén ezen a héten.

Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, benne pedig a Rádió 1 top 50 az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencével, a 36. helyről a héten Selena Gomez és a single Soon. I'm picking out this dress, trying on these shoes, cause a 35. helyet csípte meg Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It. A 34. Purple Disco Machine, Ash This Beat of Your Heart. A 33. Lado Lucala és a Lottery. A 32. Tame Impala Draculával. A 31. helyről szólt az előbb Alex Warren és az Ordinary, de itt a 30. még Metszeszári Jüger és a Sonic dal, az It Feels So Good. A 29. Rehab in a Rock My Body. És a 28. egy nagy kedvencem, Kamrád, és a Hug Yourself, szerintem szenzációs a dal. Nem tudjuk, hogy ezen a dalon mennyit dolgozott, de Kamrádról van egy legenda, amit egyébként többször megerősített, hogy volt olyan dala, amit egy vonatút alatt írt meg. Szerintem ezen egy picit többet melózott, de óriási. Kamrád, Hug Yourself, a Rádió 1 top 50-ben, tehát a 28. helyen ezen a héten.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a Top 50-ben pedig nem állunk meg. Egy óriási sláger, Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight. A dal egyébként az első közös munkájuk, pedig én korábban fogadtam volna, hogy már dolgoztak együtt, de itt kiderült, nem? A dal egyik társszerzője pedig Ryan Tedder, a One Republic frontembere, szóval tényleg van benne munka, van benne tehetség, és meg is van az eredménye. Az igazi mai slágerek között David Guetta, Jennifer Lopez és a Save Me Tonight a Rádió 1 Top 50 24. helyén a héten.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a Top 50-ben, pedig mindjárt indítjuk a második órát. Azt gondolom, hogy nagyon erős listát össze ezen a héten is. A 28. ugye Kamrád és a Hug Yourself. A 27. Joel Corey és a Be Alright. A 26. Kygo, One Republic és a Chasing Paradise. I'm chasing paradise with you. 25. lett Cyril a Stanley Linnel. Az előbb szólt a 24. helyről Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight. A 23. Teddy Sims és a The Door. A 22. pedig Lady Gaga és a The Dead Dance. Ezzel indítom a következő zenei órát, és egyben a Top 50 második óráját.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

Rádió Esztégen. A lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili,

0: jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti ülőgarnitúrára. 20-50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 20-50% kedvezményt számos kerti kaspóra. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
5: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
4: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
5: A Thrive Banknál igen, az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
6: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldé mutató e-hitel express esetén 9,96% 500 000 forint összegre 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
7: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami AirJet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
8: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
10: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
11: És ez csak a kezdet.
12: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl Plusz kártyát és gyűjtsd a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Egy különleges hétvége, ahol az autók és az élmények találkoznak. A Prémium Autóház Kft. Szeretettel várja Önt és családját 60-ban, július 10-e és 12-e között 4 új autószalonunk megnyitásának alkalmából. Fedezze fel a Hyundai, Fiat, Peugeot, Citroen és Leap motormárkákat, vegyen részt tesztvezetéseken és élvezze a családi programokat, az autóritkaságok bemutatóit, valamint nyereményjátékainkat. Regisztráljon és nyerjen egy új autót egy teljes hétvégére, teletankkal. Várja a Prémium Autóház Kft. 60-ban az Ipari Parkban. premiumautóház.hu.
14: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
15: Nézzük meg a pizzákat!
14: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
15: Intézem, a vacsora megrendelve.
14: Kereste is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
16: Védje ingatlanát, üzletét, otthonát riasztóval, távfelügyelettel és kivonuló szolgálattal, az Excobra monitoringgal. További információ és ajánlatkérés az 564 100-as számon, vagy a facebook.com/Excobra Monitoring oldalon.
17: Csak egy tánc volt. Július 26-án Széchy Pál legszebb dalai csendülnek fel az Egrivár varázslatos falai között.
18: Szereted-e még, ha csillagos az ég?
17: Miller Zoltán, Serbán Attila, Kocsis Dénes, Vágó Bernadett és jómagam Pál Dénes előadásában. Élő zenekarral és különleges látvánnyal. Nosztalgia, érzelmek, legendás lágerek az Egri Szabadtéri Várszínház színpadán. Széchy Pál legszebb dalai, július 26-án Egerben.
19: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk, a Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
0: Szia Kálmán, holnap költözök, tudsz segíteni pakolni?
14: Szia Laci, sajnos tudok.
0: Ennyire azért ne legyél lelkes.
14: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba, ki sem kell nyitnom.
0: Ja, hát nem hirdeted?
14: De, online állandóan.
0: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió Egyen, nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tip ingyen volt, cserébe segíts pakolni, a pizzát majd rendelem én a Populistból.
20: Laci már kipróbálta és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdess te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
21: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
0: facebook.com/Rádió 1 Eger.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió 1.
0: Indul a slágerlista. Ez

Ez a Rádió 1 és ez a Top 50. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Átnézzük az elmúlt egy-két 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencét, és hát külön jó hír, hogy már a Top 20-hoz érkeztünk. Ray-el, aki tényleg elképesztően sokszínű előadó, van, amikor óriási stadionokat tölt meg, és van, amikor jazzfesztivált nyit, mint ahogy például ezen a héten Montreux-ben, ott is óriási sikert aratott. Az igazi mai slágerek között pedig ez most a 20. helyről szól a Top 50-ben, Ray és a Where Is My Husband.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy közti pedig Alex Kenji a Top 50-ben, akinek egyébként több alter egója is van, mert hogy nagyon sokszínű művész, különböző műfajokban is alkot, és ezekhez külön művészneveket is választott magának, például Yoshi Chandler, Combo, Green Sugar, vagy éppen Kaiko, ilyen neveken is dob piacra dalokat. Ez viszont Alex Kenji néven a nyár egyik nagy kedvence, a Bumble, ami a rádió egy Top 50-ben.

A 21. lett Fezbo és a Good Life. A 20. Ray, a Where Is My Husband-el. A 19. Cashmere és a White Rice. A 18. helyen Lady Gaga is az Abrakadabra. A 17. Alex Kenji és a Bambole. A 16. Keto és a Turn the Lights Off. A 15. helyről szólt az előbb Martin Garrix és a Butterflies, és itt a 14. nem húzom az időt, Joel Corey, a Galantis, és ez is egy nagy nyári kedvenc, a Stay a Little Longer, amit már is indítok.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, benne pedig a rádió egy top 50, és most Taylor Swift, akinek egy hete volt a lagzia, az év egyik legjobban várt lagzia is egyben, és az év legtitkosabb lagzia is, mert hogy azóta sem jött ki egy darab fotó se róla, van néhány, ami kering a neten, de ezt mind megerősítették, hogy teljesen kamu, nem jött ki még róla kép. Az igazi mai slágerek között viszont mindjárt indítom az Opel Light-ot. A Rádió egy top 50-ben ezen a héten a 10. lett.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a top 50-ben pedig Bibi Rexa a folytatásban, aki nem csak zenélni szeret, de imád boxolni, megnézi is a sportot, és emellett szeret sütni, főzni, állítólag a legjobb, a legendás banánkenyere. Ez pedig az aktuális igazi mai slágere, Bibi Rexa és a Faithless és a New Religion a Rádió egy top 50-ben a 7. helyet csípte meg a héten.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, egyre közelebb a dobogó, mindjárt mondom, hogy ki a negyedik, előtte viszont nézzük a listát, eddig a 14. helynél hagytuk abba az előbb a számolást, Joel Corey Galantis Stay a Little Longer.

12. a héten Accenture, a Misha Miller és a Don't Leave. 11. helyen Ed Sheeran és a Camera City remixével. A 10. Taylor Swift és az Opelite. A 9. Louis és a Get Lucky. A 8. Hypaton, Norma G. Martin és az Out of My Head. A 7. lett Bibi Rexa, Faithless-szel és a New Religion-nel. A 6. helyről szólt az előbb Ray Dalton és a Blood Running, az 5. Tóth Abigail Accent és a Sugar Daddy. És itt a 4. Sam Feld, akivel alig 2 hónappal ezelőtt óriásit bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, most pedig a dobogó előttől érkezik Rosalinnel közösen Sam Feld, tehát ez a Heart Like Mine a 4. helyen a

És hogy mi lehet az első? Hát melyik dal az, ami nagyon nem volt itt? Pedig nagyon itt a helye. Hát az, ami megnyerte a héten a Top 50-et. Taylor Swift és a The Fate of Ophelia. Ezt indítom már is a Rádió 1-en. Király Tamást hallottátok. További jó rádiózást mindenkinek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 50-70% kedvezményt kínálunk számos matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt számos ágynemű húzatra és lepedőre. És 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jyskn. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
3: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
2: Ezt azonnal le kell foglalni.
3: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
2: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
4: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap, augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet.
7: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl Plusz kártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
8: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: Közel 2 millió forintot csaltak egy nőtől az internetes csalók. Romantikus csalásokra figyelmeztet a rendőrség. Egy középkorú nő közel 2 millió forintot vesztett, miután egy közösségi oldalon megismert férfi szerelmet színlelve csapta be. Az eset jó példázza, hogy az online tevékenykedő romantikus csalók nem csak a pénzre, hanem az áldozatok bizalmára is vadásznak. A rendőrség tájékoztatása szerint a pápai nőt még májusban kereste meg egy ismeretlen férfi egy közösségi oldalon. Rövid idő alatt bizalmi kapcsolat alakult ki közöttük, a romantikus csaló pedig azt állította, hogy külföldön szolgáló katona, aki közös jövőt tervez a nővel. Azt is elhitette vele, hogy jelentős összeget szeretne eljuttatni hozzá megőrzésre. Ezután egy állítólagos csomagküldő szolgálat jelentkezett a sértetnél, különböző indokokra hivatkozva több alkalommal is pénzt kértek tőle, melyet a nő át is utalta megadott bankszámla számra. Mire kiderült, hogy a romantikus történet egy jól felépített átverés, már közel 2 millió forintot vesztett. A rendőrség szerint a romantikus csalások elkövetői gyakran külföldön szolgáló katonáknak, mérnököknek vagy sikeres üzletembernek adják ki magukat. A céljuk, hogy érzelmi kötődést alakítsanak ki az áldozataikkal, majd különböző indokokkal pénzt kérjenek tőlük. A szakemberek azt tanácsolják, hogy legyen gyanakvó mindenki, ha egy interneten megismert személy nagyon gyorsan bizalmas kapcsolatot szeretne velük kialakítani, és soha ne utaljanak pénzt olyan embernek, akivel személyesen még nem találkoztak. Ne higgyenek a mesés örökségekről, értékes csomagokról, vagy sürgős pénzügyi segítségkérésekről szóló történeteknek. Egy 38 éves férfi július 1-én az ajtót befeszítve hatolt be egy tarnazsadány ingatlan melléképületébe. A betörő szerszámgépeket és egy talicskát vitt el, továbbá megrongált egy traktort. A polisz.hu írta meg, miszerint a rendőrök még aznap este elfogták és őrizetbe vették. Emellett gyanúsítottként kihallgatták a férfit, aki beismerő vallomást tett, és az ellopott értékek is előkerültek. A nyomozók gyorsított eljárásban állították bíróság elé.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!
0: Rádió
8: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Szalik Rádió, egy Csaki Gazimai Sláger megy. Jó hétvégét kívánok mindenkinek. Jaj, de jó ezt kimondani. Július második hétvégéjét kezdjük. Július 11-e van, és a mikrofonnál ma is Ferenc Norbert délután 2-ig. Pihengessünk, lazulgassunk, kikapcsolódjunk. Ezt kívánom mindenkinek erre a két napra. Fel kell töltekezni a jövő heti munkahétre. Állítólag melegebb is lesz majd. A munka meg nem lesz kevesebb, kivéve azoknak, akik ugye a nyaralásukat kezdik majd meg. Na de, az biztos, hogy még most nem beszélünk a munkáról, hanem csak a pihenésről, de azért most is vannak kint az utakon, úgyhogy mint mindig szívesen fogadom a friss közlekedési infókat. 20-as

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Szalit Romádió, egy csak igazi mai sláger, mert nézzük akkor, hogy mi újság az utakon, nagyobb dugóról nem tudok beszámolni, ez inkább annak köszönhető, hogy azért mégiscsak hétvége van, kevesebben vannak kint, de a szokásos úton folyó munkálatok tartják magukat, úgyhogy ha nem is dolgoznak, a terelések most is érvényben vannak, ennek megfelelően közlekedjenek majd a Felsővárosban is, illetve a Szorényi utcán, a Mátyás Király út, Vörösmarty Mihály utca, hát a szokott helyeken. Ha pedig van bármi friss, akár egy trafipaxozó rendőrautót látnak, vagy bármi rendkívüli az utakon, azt nagyon szívesen veszem, ha megosztják velem, és elmondom majd a többi úton lévőnek. SMS Viber számunk a 20-as 33 9 33 33-as. A folytatásban pedig Dua Lipa érkezik most az úton lévőkhöz is, itt a New Rule.
1: Rádió 1. I'm Dua Lipa. Csak. Ma is láger megy.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Szalkörön Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Na nézzük akkor, hogy időjárásunkban mire készülhetünk. A holnapi napon még lehet egy picike kis csapadék, meg meleg is. Egy pár fokkal enyhébb lesz majd az éjjel is, meg a nappal is. 26 fokot mérhetünk majd. Aztán jövő héten jön a felmelegedés. Ez a hőkupola, amit most hallhattak egyébként a hírekben is, vagy hogyha nézelődnek különböző időjárás előrejelző portálokat. Ez nem érinti most annyira hazánkat, mint az előző, de ha minden igaz, akkor a peremén leszünk, úgyhogy emiatt azért a jövő héten 30 fok fölötti maximumok jönnek, de nagyon bízom benne, hogy a 40-től elmaradunk. Csapadék tehát hétfő kivételével nem is nagyon várható egész jövő héten. Változóan felhős, gyengén felhős időben 30-32 fokos maximumok és 15-16 fokos minimumokra kell majd készülni. Nálunk pedig a Camera című slágerre, amit Ed Sheeran énekel.

Szalika Romládi, egy Csoki Gazimai slágermegy, és ne felejtsük el, hogy felköszöntsük a mai nap névnaposait, a Liliket lehet, illetve a Nórákat. A Lili az Elizabeth német és angol beccézőjéből önállósult, és kellemes hatással van a név a viselőjére, támogatja a jó zenei hallás és a jó üzleti érzék kialakulását. A Nóra pedig az Eleonóra és a Honóra rövidülése, olyan személyiség, aki akkor igazán boldog, amikor alkotó készségét kibontakoztathatja. Na hát istenetesse a hölgyeket, mellettük meg a születésnaposokat és az évfordulót köszöntőket is. Nekik hozom most a Maroon 5 és Cardi B slágerét, The Girls Like You. It's been 25

0: Szajtonunk Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a következő órában is együtt rádiózunk majd, és milyen sok jó zenét hallgatunk. Felix Jehen, Enrique Iglesias, Skygo vagy Miley Cyrus is érkezik majd, de a legfrissebb hírekkel mindezek előtt Szabó Gábor, utána pedig Exxent és Tóth Abigail. A Sugar Daddy-vel indul a következő zenei óra itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
4: Nézzük meg a pizzákat.
3: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra Fudorán.
4: Intézem, a vacsora megrendelve.
3: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
5: Tudtad, hogy van egy hely a Tiszató partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trambulin parkjával. Kutyastranddal közel 400 kutyabarát szálláshelyjel és állatbarát programokkal. Ahol a Tiszató válogatott ízei várnak. Egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Súlyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugorj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafaluja.
6: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670 70 87 869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
7: Élvezd otthon is kedvenc Caféfrey ízeidet. Válasz őrölt, szemes vagy kapszulás kávéink közül a Caféfrey Eger belvárosban. Eger, Széchenyi utca 4.
8: Lemaradtál a tavaszi kertépítésről? Ne aggódj! A Global Plant Garden konténeres növényei egész évben ültethetők, így azokkal bármikor szépítheted a kerted. Széles választékkal várunk kertészeti központunkban, Kálban, az M3-as autópálya mellett. Vagy látogass el weboldalunkra még ma! globalplantgarden.hu.
9: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk, a Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
10: Szia Kati, hogy megy a szépségszalonod, megnyitottál már?
11: Ne is mondd Zsuzsikám, szörnyen, még te sem tudod, hogy nyitva vagyunk, pedig felraktam a Facebookra.
10: Tényleg? Nem láttam, pedig én sokat görgetem a hírfolyamot.
11: Neked meg hogy megy az étterem?
10: Szuperül, egyre többen jönnek, nagyon jól sikerült a Rádió 1-es reklámunk.
11: De jó, örülök neked, kár, hogy én nem értek ehhez.
10: Én sem, mindent megcsináltak helyettem, megírták a szöveget, elkészítették a reklámot, még arra is tettek javaslatot, hogy mikor szóljon a rádióban. Képzeld, még reggelente Balázsék műsorában is sokan hallják.
11: Igen, nagyon szuper lett a reklámod. Én is gyakran hallom, amikor viszem a gyerekeket iskolába.
7: Zsuzsi okosan költötte el a pénzét. Legyél te is olyan, mint Zsuzsi. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, figyelmeztet a Baleset Megelőzési Bizottság. A nyári aratási munkák előre haladtával az autósok is több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az utakon, közölte a Baleset Megelőzési Bizottság csütörtökön honlapján. Mint írják, a gyorsforgalmú utakon ideális esetben nem láthatók ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon az előfordulásuk gyakori lehet Heves vármegyében is. Megjegyezték, hogy a munkagépek a közutakon lassan haladnak, a megszokott közúti járművekhez képest nagyobb méretűek lehetnek, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, nagy oldaltávolságot tartva. Rámutattak, hogy a mezőgazdasági járművel mindenütt lehet közlekedni, ahol azt a KRESZ nem tiltja. A mezőgazdasági munkákra használt lassú járművek óránként maximum 25 km/órás, mezőgazdasági vontatók legfeljebb 40 km/órás sebességgel haladhatnak. Vádat emelt a Frizesabonyi járás ügyészség két férfi ellen, akik a vád szerint egy látássérült ember kiszolgáltatott helyzetét kihasználva lopták el mobiltelefonját a Káli vasúti megállónál. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta. Az eset még 2024. novemberében történt. A vádirat szerint a két vádott segítséget ajánlott a vonatról leszálló látássérült férfinak, azonban a segítségnyújtás közben kihasználták annak kiszolgáltatott helyzetét, és észrevétlenül kivették a zsebéből a mobiltelefonját. A közel 150 000 forint értékű készüléket, ezt követően eladták egy olyan személynek, aki nem tudott arról, hogy a telefon bűncselekményből származik. A mobiltelefont később lefoglalták, majd visszaadták a jogos tulajdonosának, így akár teljes egészében megtérült. A vádhatóság arra tett indítványt, hogy amennyiben a vádlottak az előkészítő ülésen beismerik a bűnösségüket, a bíróság 1 év és 6 hónap, 3 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélje őket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Ferenc Norberttel.

0: Szankron Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely egy nyugis szombat délutánt és nagyon jó pihenést kívánok mindenkinek. A hétvége első napja van, és bőven van még idő a mai napban is arra, hogy egy kicsit magunkkal is foglalkozunk, akár vagy éppen kimozduljunk valamerre. Néhány programajánlat társaságában tölthetik ezt az órát, és persze nagyon sok jó zenét is hallgatunk együtt, úgyhogy nem is beszélek többet, inkább átadom a terepet Miley Cyrusnak, elkezdik a Flowers című dalával.
1: We were good.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Szalik Rádió, egy Csaki Gazimó is láger megy. Nagyon sok mai programajánlatom van, úgyhogy kezdjük is akkor őket időrendi sorrendben. Délután 4 óráig egészség és sportfesztivál vár mindenkit az Egri strandon. 5 órától a civil közösségek házában láthatnak egy népi mesejátékot, a Rátóti Csikó tojást, aztán veszedelmes viszonyok Egerben egy tematikus séta indul majd 17:30-tól az Agyagási Dezső gyógyparktól, és a civil közösségek házában este 7 órától egy drámát láthatnak az Édes Annát, illetve zene és gasztro hétvége lesz az Almárium kertben Bogácson, 7 órakor kezdődik ez a program. Na és képzeljék, 2 kertmozi is lesz a városban, az egyik 9 órakor kezdődik az Oszmán sátorban, a Grease című filmet láthatják, a másik pedig 9:30-tól a civil közösségek házában a Mamma Mia-t, úgyhogy ma is lesz miből válogatni. Jó szórakozást kívánok a programokhoz, meg Enrique Iglesias slágeréhez!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

time. Szalikrom Rádió, egy csakig az imai sláger megy, és jöjjön néhány fontos közlekedési információ, mert nem érnek véget a beruházások, a fejlesztések a városban. Az úton folyó munkálatok még tartanak, úgyhogy az Egri úton a Tárkányi rágozástól a Tesco csomópontig folyamatosan végzik az aszfaltozási munkálatokat. Jövő héten is így lesz ez, és arra kérik az Egri úton élőket, hogy ne parkoljanak az úttesten, hiszen a kopórétek terítésekor a párhuzamosan haladó forgalom sokkal zavartalanabb lesz, hogyha nem akadályozzák a parkoló autók azt, hogy tudjon menni a forgalom ritmusa. Illetve egy másik fontos információ is, hogy a régi Cifrakapu utca, Tetemvár, Malom utca közötti szakaszon a beton kötését és az aszfalt alapréteg helyreállítását követően befejezik majd az útszakaszt. Jelenleg még a Cifrakapu utca felől nem lehet behajtani, de a Malom út felől a kórház irányába már igen. Ezek most a legfontosabb újdonságok, és remélem, hogy nagyon szépen haladnak majd a felújítással, aztán nem sokára a régi ütemben lehet majd közlekedni az utakon Egerben. A folytatásban Rihanna slágerével megyünk tovább.

vissza, hogy Krón Rádió egy Csaki Gazimai sláger, mely további szép délutánt kívánok mindenkinek, és nagyon jó pihenést. A folytatásban Kis Márti veszi át tőlem a mikrofont, nagyon sok igazimai slágerrel várja is mindenkit, én pedig holnap jövök a szokott időben délben, most pedig a Major Lazer és DJ Snake dalával kívánok szép szombat délutánt, jön a Lean On!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Egy különleges hétvége, ahol az autók és az élmények találkoznak. A Prémium Autóház Kft. Szeretettel várja Önt és családját 60-ban, július 10-e és 12-e között 4 új autószalonunk megnyitásának alkalmából. Fedezze fel a Hyundai, Fiat, Peugeot, Citroen és Leap motormárkákat, vegyen részt tesztvezetéseken és élvezze a családi programokat, az autóritkaságok bemutatóit, valamint nyereményjátékainkat. Regisztráljon és nyerjen egy új autót egy teljes hétvégére teletankkal. Várja a Prémium Autóház Kft. 60-ban az Ipari Parkban. premiumautóház.hu.
5: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk! A Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
6: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
7: Nézzük meg a pizzákat!
6: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
7: Intézem, a vacsora megrendelve.
6: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
8: Szia Kálmán, holnap költözök, tudsz segíteni pakolni?
9: Szia Laci, sajnos tudok.
8: Ennyire azért ne legyél lelkes.
9: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba, ki sem kell nyitnom.
8: Ja, hát nem hirdeted?
9: De, online állandóan.
8: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió 1-en, nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni, a pizzát majd rendelem én a Populistból.
10: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
2: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
11: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: érdekedne kapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy az egyik albán származású szupersztár Dua Lipa után. Baby Rex-t hozom a folytatásban. Hát Dua Lipa Nagy-Britanniában nőtt fel, ott szocializálódott, Baby Rex-t pedig abszolút amerikai csaj, de hát az albán gyökereiket abszolút büszkén vállalják, és nagyon sűrűn szoktak erről mesélni, sőt, Baby Rex-nek az új albumára felkerült egy olyan dal, amiben a refrén, illetve bizonyos részek albánul író.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1, és mindig van aktuálisan egy olyan zenénk, ami amint felcsendül, jönnek SMS-ben, Viber üzenemben a kérdések, hogy ezt szeretem, mi ez? Írjátok már meg, hogy mondjátok már, hogy mi ez a zene. Na ez egy ilyen zenem. Alex Kenji és a Bambolé, úgyhogy most nem kell sazamozni, nem kell írni az üzenetet, hogy mi ez a dal. Hozom, szerintem Kuki is fogja játszani majd, gyanítom. Abban a két órában tuti, hogy belefér, ugye megújult a Rádió 1 Live Mix,

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Taylor Swift például és az Opelite. Az amerikai szupersztár ugye most az új Toy Story filmhez készítette el a betétdalt, és hát óriás diskurzus indult hát nem csak Amerikában, de az egész világon a film üzenete kapcsán, mert hogy a Toy Story 5-ben Woody, Buzz és Jessie egy vadonatúj riválissal néznek szembe, egy Lilliped nevű békaformájú tablettel, és a történet szerint Bonnie már 8 éves, és a környéken minden gyerek a kijelzőkre tapad, sőt, online csoportokban cikizik Bonnie-t, amiért még mindig játékokkal játszik. És bár a film nem ad kész receptet a probléma megoldására, a szakértők, a terapeuták és a szülők szerint nagyon sok ponton betalált a mozi üzenete. Például Tom Hanks, ő ugye Woody hangja, egy interjúban kiemelte azt a jelenetet, amikor a játékok kinéznek az ablakon, és a város nézve minden gyerek szobából a telefonok kék fénye világít vissza, hát szerinte ez a látvány ma már konkrét rettegéssel tölti el a szülői szíveket. Na de állítólag a filmnek már van egy olyan pozitív hozadéka, hogy egyre több amerikai otthonban teszik le a tabletet, mert hogy ez az üzenet nem csak a felnőtteknél, a szülőknél talál be, de a gyerekeknél is. Na hát akkor hozom Taylor Swiftet és az aktuális kedvencet tőle, ez az Opelite.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban pedig az a román DJ, producer, énekes, egykori boyband tag, Accent, aki újra gondolt egy korábbi bomba dalukat, a Kylie-t, Sarah-nak és Misha Millernek köszönhetően pedig új vokált kapott. Don't Leave, már bekészítettem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
3: És ez csak a kezdet.
4: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
5: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
4: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
6: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
10: Nézzük meg a pizzákat.
9: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra Fudorán.
10: Intézem, a vacsora megrendelve.
9: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
11: Szia Laci, megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
12: Szia Peti, hogy kérdezhetsz ilyet? Persze, hogy megvan, állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
11: Ne viccelj már, szórólap? Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
12: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
11: A Rádió Egyen. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
12: Á, de én nem értek ehhez.
11: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit meg intézi neki a Rádió Egyes csaj.
12: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom.
13: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió Egyen, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
0: Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
14: Átvehették diplomáikat az Egri Egyetemen, ítéletet hozott a járási ügyészség. Kiemelt jelentőségű ünnep volt az idei oklevél átadó díszünnepség az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Ebben az évben az egyetemmé válás 10., valamint a katolikus egyetemmé válás 5. évfordulóját ünnepli az intézmény, így a végzős hallgatók diploma átvétele nem csak személyes mérföldkövet, hanem közösségük jubileumi esztendeinek egyik legmeghatározóbb eseményét is jelentette. Számol be az intézmény honlapján. Jászberényben 202, Egerben pedig 1158 hallgató vehette át a diplomáját az oklevelet szerző közül. 992-en alapképzésben, 416-an mesterképzésben, 84-en osztatlan képzésben, 112-en pedig felsőoktatási szakképzésben, míg 119-en szakirányú továbbképzésben zárták le tanulmányaikat. Továbbra is Eger az egyik leglátogatottabb magyarországi úti cél a foglalások és a látogatók száma alapján, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb elemzéséből. Erről a TV Eger riportja számolt be. A város néhány releváns hazai helyszínnel összehasonlítva a 4. helyen áll vendégiszakák tekintetében, tavalyhoz képest pedig több mint 8%-os a növekedés. Véget ért az okos zebra szavazás, melynek tétje, mely vidéki iskola közelében található veszélyes gyalogátkelőhely kapjon korszerű figyelemfelhívó gyalogos védelmi rendszert a 2026-os tanévkezdésre. Idén egri gyalogátkelős versenyzett azért, hogy okos zebra legyen belőle. A győztes város pedig Eger lett, így az Eszterházi tér 2-es szám alatt található gyalogátkelőn a tervek szerint a 2026-os tanévkezdésre épülhet ki a Safe Cross okos zebra rendszer, mely aktív LED prizmákkal hívja fel az autósok figyelmét a gyalogosok. A szavazáson a második helyezést Berettyóújfalu, a harmadik helyet pedig Székesfehérvár szerezte meg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak!

Eszter megy, a mikrofonnál délután 5-ig Kismárti. Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. Kedvenc vörös hajú barátunkat hozom, Ed Sheerant, az USA-ban turnézó angol szupersztárt, aki hát biztos izgul már, mert hogy ma este Norvégia-Anglia negyed döntő a foci VB-n, megnéztem magyar idő szerint 11 órakor, a otthoni idő az délután 5 óra, a helyszín pedig Miami Stadion, Florida. Hát Ed Sheeran biztos

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára itt van a foci VB döntője, ha már ugye Ed Sheeran kapcsán emlegettem az előbb. Július 19 vasárnap lesz egy iszonyú látványos záróünnepség is, sztárparádéval Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Coldplay is fellépnek majd. Hát akkor most hozok egy olyan dalt, ami a gól öröm himnuszá vált az elmúlt jó pár évben. Használta az AC Milan, a Bayern München, a Real Madrid, és hát különböző válogatottak a nagy tornákon, például Európa-bajnokságokon, és hát persze a világbajnokságok góljainál is. Topic A7S és a Cancraft 400 Better Day az újra gondolt verzió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió, ez csak igazi mai sláger megy. Most Sam Feld barátunkkal bulizunk együtt, aki ugye ott volt a születésnapi fesztiválunkon, a 2026-os buliban. Többször járt már egyébként Magyarországon, több zenei fesztiválon, és amikor Kygo a világ körüli turnéján volt 2024-ben, és fellépett az MVM Dome-ban, akkor többek között Sam Feld volt a warm-up DJ, meg Clan Carousel is. Őt hozom most, ezt a dalt is hozta a Budapest Parkba. Ez a Heart Like Mine.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban például az a DJ, David Guetta, felfedezettje, mentorátja, aki a héten érzelmes búcsút vett Bonnie Tyler énekesnőtől. Ugye a héten jött a szomorú hír, hogy 75 éves korában elhunyt. Májusban Bonnie Tyler-t sürgősségi műtétre vitték a portugáliai Faróba, ahol mesterséges kómába helyezték a felépülésének az elősegítése érdekében, de sajnos a héten jött a szomorú hír. És hát Hype Button nem csak szemlélője volt, meg csodálója az énekesnőnek, de volt egy közös dala, a Together, ami David Guettával közösen készítettek el. Természetesen David Guetta is megemlékezett az énekesnőről egy posztban a héten. Hype-ot hozom nem sokára a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dinófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik? Tedd, mint gondolnád.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e.
8: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
9: Tudtad, hogy van egy hely a Tisza-tó partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trambulin parkjával. Kutyastranddal közel 400 kutyabarát szálláshelyjel és állatbarát programokkal. Ahol a Tisza-tó válogatott ízei várnak. Egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Súlyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tisza-tó gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tisza-tóra, ugorj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tisza-tó Slow Living mintafaluja.
10: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
11: Nézzük meg a pizzákat!
10: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
11: Intézem, a vacsora megrendelve.
10: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
12: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk, a Tisza-tó legnagyobb vízijátszótere Sarudon vár.
13: Csak egy tánc volt. Július 26-án Széchy Pál legszebb dalai csendülnek fel az Egri vár varázslatos falai között.
14: Szereted-e még, ha csillagos az ég?
13: Miller Zoltán, Serbán Attila, Kocsis Dénes, Vágó Bernadett és jómagam Pál Dénes előadásában. Élő zenekarral és különleges látvánnyal. Nosztalgia, érzelmek, legendás lágerek az Egri Szabadtéri Várszínház színpadán. Széchy Pál legszebb dalai július 26-án Egerben.
15: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám?
16: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
15: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
16: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
15: Te megnézed?
16: Hát...
15: Legalább szép lett?
16: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
15: Csukott szemmel.
16: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
17: Nem jöttek.
18: Érdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac.radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 41450-es telefonszámon.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1.

0: Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A legnagyobb szupersztárok énekelnek ebben az órában is. Most például Lady Gaga, de itt lesz a Coldplay, elhozom Eva Max-dalát, Teddy Swims, micsoda csapat, 5 órától Cookie Mix-el, és nem csak egy, de 2 órán át, mert hogy megújult a Before Party Show is, nem csak a live mix, úgyhogy 2 órán át szólnak a mixek. Ja, az Abrakadabra dalról jut eszembe, azt is elárulom, hogy melyik sztárral lehet összefutni Magyarországon, azon belül főleg Budapesten a Harry Potter című filmből, nagyon izgalmas, hozom Lady Gagát.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és az előbb mondtam, hogy hát elárulom, hogy ki az a színész, akivel összefuthatunk akár Budapest utcáin is a napokban, vagy ezen a hétvégén a Harry Potter című filmekből is ismerős lehet. Hát nem is akárki, tudjuk ki. Ki sem mondhatnám a nevét, Ralph Fiennes színészről van szó, Voldemort nagyúr, Muglik közé keveredett, ráadásul Aragornnal egy társaságban, Viggo Mortensen színészről is, róla is készült egy fotó, hogy az egyik erzsébetvárosi budapesti étteremben fotózkodnak a stábbal, a személyzettel. A színészek Szabó István legújabb a Gyertyák csonkig égnek című Márai Sándor adaptációját forgatják Magyarországon. Szóval ha ezzel a párossal találkoznánk, nem a szemünk káprázik, vagy ilyesmi. Tiesto dalá

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Jövő hétvégén, július 19-én jön a foci VB döntője, és egy eddig még sosem látott Super Bowl félidei showműsorra emlékeztető grandiózus záró produkció. Tényleg nagyon komoly a sztárparádé, nem aprózták el, az biztos. Egyébként itt a művészeti vezető, ez a Coldplay frontembere Chris Martin. Ők is fellépnek, a Coldplay csapata, a BTS, Shakira, aki hát ugye azon szoktak poénkodni, mert többször kijutott a foci VB-re, mint az egykori párja, a focista Gerard Piqué, mert hogy olyan sokszor fellépett. Madonna, őt nem tudom, hogy mondtam-e. Ja, és a Justin Bieber is csatlakozott a stábhoz, úgyhogy nem semmi. Coldplay, Sky Full of Stars, ezt hozom most.

micsoda dal! Mark Ronson, Miley Cyrus, itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy. 5 órától Cookie Mix-el, 2 órán át indul nem sokára a buli, én Kismerti pedig legközelebb, holnap délelőtt jövök.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti ülőgarnitúrára, 20-50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 20-50% kedvezményt számos kerti kaspóra. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Most figyelj, ugyanis a HADA elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a HADA napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a HADA.hu weboldalon és a Facebookon.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény nyár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
5: És ez csak a kezdet.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Egy különleges hétvége, ahol az autók és az élmények találkoznak. A Prémium Autóház Kft. Szeretettel várja Önt és családját 60-ban, július 10-e és 12-e között 4 új autószalonunk megnyitásának alkalmából. Fedezze fel a Hyundai, Fiat, Peugeot, Citroen és Leap motormárkákat, vegyen részt tesztvezetéseken és élvezze a családi programokat, az autóritkaságok bemutatóit, valamint nyereményjátékainkat. Regisztráljon és nyerjen egy új autót egy teljes hétvégére, teletankkal. Várja a Prémium Autóház Kft. 60-ban az Ipari Parkban. premiumautóház.hu.
8: Csak egy tánc volt. Július 26-án Széchy Pál legszebb dalai csendülnek fel az Egri Vár varázslatos falai között.
9: Szereted-e még, ha csillagos az ég?
8: Miller Zoltán, Serbán Attila, Kocsis Dénes, Vágó Bernadett és jómagam Pál Dénes előadásában. Élő zenekarral és különleges látvánnyal. Nosztalgia, érzelmek, legendás lágerek az Egri Szabadtéri Várszínház színpadán. Széchy Pál legszebb dalai július 26-án Egerben.
10: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
11: Nézzük meg a pizzákat!
10: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
11: Intézem, a vacsora megrendelve.
10: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
12: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk, a Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
13: Szia Zsuzsi, hogy megy a boltod?
14: Jól, tiéd?
13: Enyém is.
14: Hirdeted?
13: Hirdetem.
14: Én is.
13: Rádió 1.
14: Igen, te is.
13: Én is a Rádió 1-en.
14: Akkor jó.
13: Akkor együnk egy fagyit.
4: Fagyiszt te is. A reklámot pedig bízd a Rádió 1 profi reklámszakembereire. Kérj ajánlatot Eger leghallgatottabb helyi rádiójába. reklam@radio1eger.hu vagy 4-10-4-50.
15: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1eger.hu.
4: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
16: facebook.com/Rádió 1 Eger.
17: Balázsék ma sem szomorkodtak.
18: A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
19: Brian Jones egyébként azt mondja, hogy szerinte a biotechnológia és az AI az mi vagyunk az átmeneti generáció, mi még meghalunk normálisan, de hogy a következő generáció már annyira összefonódik majd az AI-jal és a biotech-kel, hogy megváltoztattatják a halál időpontját. Nem azt mondja, hogy örök élet, de hogy 120-130 lesz, és neki ez a mozgalma, ez a Don Dye nevezetű mozgalom.
20: Hogy egy ilyen ződő, vagy milyen piros terápiát, piros terápiát szobába üldögélek, és mérem magam állandóan, meg abrakos tarisznyával eszem ezeket a szarokat. Igen.
19: Van az a mondás.
21: Hát én is ugyanezt mondom nekem. Ha egyáltalán nem akarok így élni, ez mégis mindig ez a vége. Igen.
19: Van az a mondás, amikor szarú voltál, akkor a cigi meg a piót volt melletted, még ki más lett volna, a brokkoli.
20: Ugye?
19: És mennyire így van. Ők mindig melletted voltak.
17: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

levegőt bulizunk, nincs mese, jó? Hangjön maximálisan, és minden rendben lesz. Volzerb és Mwakid Imatam most is érkezik DJ Regal, és a szám címe Ride It. Ez egy Damian Harrison remix. Na, még szép! Jól vagytok? Minden oké? Süt a nap, jó a víz? Szól a jó zene? Hát mi kell még? Jó, tudom, hogy semben maradjak. 15 percig nem beszélek. Mit szerek nektek? Allé, hopp, kukikám!

0: Party Show Summer Edition. Ok? Ok. Kivételek hozunk is utána? Elmondjam. Érkezik Offenbach. Overdrive. Egy pár másodperc múlva iszok egy kis vizet, jó?
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál

0: egyet, és nyerne páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Brian Jones egyébként azt mondja, hogy szerinte a biotechnológia és az AI az mi vagyunk az átmeneti generáció, mi még meghalunk normálisan, de hogy a következő generáció már annyira összefonódik majd az AI-jal és a biotech-kel, hogy megváltoztattatják a halál időpontját. Nem azt mondja, hogy örök élet, de hogy 120-130 lesz, és neki ez a mozgalma, ez a Don Dye nevezetű mozgalom.
3: Hogy egy ilyen ződő, vagy milyen piros terápiát, piros terápiát szobába üldögélek, és mérem magam állandóan, meg abrakos tarisznyával eszem ezeket a szarokat. Igen,
2: van az a mondás.
4: Hát én is ugyanezt mondom nektek. Ha egyáltalán nem akarok így élni, ez mégis mindig ez a vége. Igen.
2: Van az a mondás, amikor szarú voltál, akkor a cigi meg a piót volt melletted, még ki más lett volna, a brokkoli. És mennyire így van. Ők mindig melletted voltak.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: Átvehették diplomáikat az Egri Egyetemen, ítéletet hozott a járási ügyészség. Kiemelt jelentőségű ünnep volt az idei oklevél átadó díszünnepség az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Ebben az évben az egyetemmé válás 10., valamint a katolikus egyetemmé válás 5. évfordulóját ünnepli az intézmény, így a végzős hallgatók diploma átvétele nem csak személyes mérföldkövet, hanem közösségük jubileumi esztendeinek egyik legmeghatározóbb eseményét is jelentette. Számol be az intézmény honlapján. Jászberényben 202, Egerben pedig 1158 hallgató vehette át a diplomáját az oklevelet szerző közül. 992-en alapképzésben, 416-an mesterképzésben, 84-en osztatlan képzésben, 112-en pedig felsőoktatási szakképzésben, míg 119-en szakirányú továbbképzésben zárták le tanulmányaikat. Továbbra is Eger az egyik leglátogatottabb magyarországi úti cél a foglalások és a látogatók száma alapján, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb elemzéséből. Erről a TV Eger riportja számolt be. A város néhány releváns hazai helyszínnel összehasonlítva a 4. helyen áll vendégészakák tekintetében, tavalyhoz képest pedig több mint 8%-os a növekedés. Véget ért az okos zebra szavazás, melynek tétje, mely vidéki iskola közelében található veszélyes gyalogátkelőhely kapjon korszerű figyelemfelhívó gyalogos védelmi rendszert a 2026-os tanévkezdésre. Idén Egri gyalogátkelős versenyzett azért, hogy okos zebra legyen belőle. A győztes város pedig Eger lett, így az Eszterházy tér 2. szám alatt található gyalogátkelőn a tervek szerint a 2026-os tanévkezdésre épülhet ki a Safe Cross okos zebra rendszer, mely aktív LED prizmákkal hívja fel az autósok figyelmét a gyalogosok. A szavazáson a 2. helyezést Berettyóújfalu, a 3. helyet pedig Székesfehérvár szerezte meg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Ágya vagy csak igazi, ma is legjár meccs. Mit mondtam nektek, lányok, fiúk? Hát nem hazudtam. 18-től 19 óraig mixerek tovább az igazi más legereket, itt a Rádió Egyén. Mert igen, Before Party Show Summer Edition, és úgy mondtam, egy pár perc ezelőtt érkezik az a francia duet DJ. Oh yes, Offenbach, és a szem címe Overdrive. Még egyszer kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, hangjára maximálisan, mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon. Na gyerünk, hogy szóljon!

Rock et Gazima, Ischlager, Megy, Hőn, Misoraim, Before Party Show, Summer Edition, mit jelent? 15-től 19 óraig mi mindig mixelek nektek az igazi Ischlagereket, majd nem dedogtam, nem baj, van egy ilyen, a legalább ez egy élő műsor, ugye? Érkezik francia DJ, a kedvenc francia DJ-m.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

csak igazi mai sláger megy, ez volt Infinity, ezt imádunk. Mi most következik, ennek fiúk, ez egy igazi klubzene. Hát úgyis szombat van, ma este sokan mennek bulizni, ugye? Akkor jön az isteni, de szeretem tényleg, ajaj, elmondhatom? Jó. Menizos, Mix Masters, My Life is a Disco. Hölgyeim és uraim, most tényleg fontos, amit fogom mondani. Ha valaki szereti a jó zenét, ez muszáj szeretni, oké? Okay? Before Party Show, Summer Edition egészen 19 óraig, nem beszélek, csak mixelek, jó? Jó lesz nektek! Buri! Aljabb kukikám, akkor ne dumáljál!

0: razem jak z Ikloj, Get Lucky!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barack kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
2: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
6: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Egy különleges hétvége, ahol az autók és az élmények találkoznak. A Prémium Autóház Kft. Szeretettel várja Önt és családját 60-ban, július 10-e és 12-e között 4 új autószalonunk megnyitásának alkalmából. Fedezze fel a Hyundai, Fiat, Peugeot, Citroen és Leap motormárkákat, vegyen részt tesztvezetéseken és élvezze a családi programokat, az autóritkaságok bemutatóit, valamint nyereményjátékainkat. Regisztráljon és nyerjen egy új autót egy teljes hétvégére, teletankkal. Várja a Prémium Autóház Kft. 60-ban az Ipari Parkban. premiumautóház.hu.
8: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha Ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670 70 87 869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
6: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is

0: is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Élő kívánság műsor 20 óraig. A van a túlsó végén, újabb kedves telefonáló. Halló, halló.
2: Szia, szia Kuki, Flóra vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok.
1: Érvezed az a jó kis időjárás?
2: Igen, igen, én szeretem a nyarat, úgyhogy örülök ennek a melegnek.
1: És szerintem ez pont jó, mert nem az a meleg, ami taszító, az a kanikul, ez pont jó, az a 30, 31, 32 fok, tökéletes. Jó van, jó. Na, kértél tőlem, kettőjül tudom, ugye?
2: Igen, igen, ezt a számot szeretném kérni, igen.
1: Oké, szabadulni kinek szeretnéd küldeni?
2: Igen, a családomnak szeretném küldeni egy házas faluba.
1: És mi lenne az üzenet?
2: Nagyon szeretem őket, és most már régebben találkoztunk, úgyhogy nagyon hiányoznak.
1: Hát akkor tessék a leggyorsabban találkozni, jó? A leghamarabb, jó?
2: Igyekszünk, igen.
1: Én ezt kívánom, köszönöm szépen a telefonáltál, jó legyél, vigyázz magadra, jó?
2: Köszönöm szépen, köszi!
1: Ciao, ciao, szia,
2: ciao, szia!
1: Érkezik Kato és John, igen, a szám címe Turn the Lights Off, egy kis információ, ez egy DJ Dark Remix itt a Rádió Egyen.

0: Morning Show a Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, kívánságműsor 20 óraig, remélem, hogy jól vagytok, és ha van a túlsó végén, ki ez ma szerencsém?
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de?
1: Ah, Monsieur Viktor, aki állandóan telefonál, és mindig jó kedve van. Mit jól csinálsz?
2: És mindig valami újdonságot csinálok.
1: Na.
2: Most egy strandon készülök rendezvényhez hangosítani.
1: Nagyon jó.
2: És szétnézek, megnézem itt az embereket. Mennyi energiát pazarolnak el a mozgással. Ezeket valahogy fel kéne fogni, és mondjuk világítani vele.
1: Jó. Csak a vannak, jó lesz a buli?
2: Reméljük. Jó idő, jó volt, meleg volt ma. Reméljük, sokan maradnak.
1: Jó,
2: még vannak?
1: Jó, van, oké.
2: Okay. Jó lesz az.
1: Jó van, sok sikert kívánok nektek. Taylor Swift kettel tőlem, a legújabb dal tőle, Opel Light. Kinek szeretnéd küldöni?
2: Mindenkinek itt a környezetemben, kis hangosítom mindjárt.
1: Jó, rendben. Hát akkor hangosíts föl mindent, és jó munkát kívánok, uram, jó?
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao, Taylor Swift, Opel Light, ezt fogunk hallgatni. Még egyszer hangsúlyozom, ez a legújabb dal tőle itt a Rádió 1-en. Jobb kukika, mind dics be!
0: Cookie Weekend Show! Cookie Weekend Show! A Rádió 1-en.

0: legyen.
1: Én búcsúzom tőletek, lányok, fiúk, de nem menjetek sehova. Folytatódik a bulit, arra jól jön, érkezik a diszkosít egészen 21 óraig, ma este 9-ször érkezik The World Is Mine, US Garyvel, holnap újra találkozunk 17 órakor, búcsúzom a legújabb a Regan Lilivel, a szem címe Kill Me, kuki voltam, jók legyetek, sziasztok!
2: Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
3: Ez

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 50-70% kedvezményt kínálunk számos matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt számos ágynemű húzatra és lepedőre. És 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
4: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
3: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
4: A Thrive Banknál igen, az 500.000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
5: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500.000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
6: És a döntő pillanat.
7: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
6: Gól!
0: Reklámot hallottak.
8: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Lemaradtál a tavaszi kertépítésről? Ne aggódj! A Global Plant Garden konténeres növényei egész évben ültethetők, így azokkal bármikor szépítheted a kerted. Széles választékkal várunk kertészeti központunkban, Kálban, az M3-as autópálya mellett. Vagy látogass el weboldalunkra még ma! globalplantgarden.hu.
10: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk! A Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
11: Szia Kálmán, holnap költözök, tudsz segíteni pakolni?
12: Szia Laci, sajnos tudok.
11: Ennyire azért ne legyél lelkes.
12: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba, ki sem kell nyitnom.
11: Ja, hát nem hirdeted?
12: De, online állandóan.
11: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió 1-en, nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni, a pizzát majd rendelem én a Populistból.
13: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám kukac rádió1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodó.

0: DJ-vel és Bárány Attilával.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió egy csak igazi mai slágermegy. Indul a diszkurs, itt rádiósok, kérem szépen Bárány Attila mixel, aki nincs itt, viszont kétharmadban itt vagyunk, a Hanvai meg a Junior.
2: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum. Itt vagyunk kettesben, ugyebár, és megyünk egészen este 9-ig. Már is kezdünk, jön a Science Beat korongja itt a rádió egyen csak igazi mai slágermegy a diszkurs, itt rádiósokban.

0: Rádió 1, aki az mai sláger, mely diszkosít Rádió Show, Bárány Attila nélkül, de az ő muzsikájával, DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel, és azzal az információval, hogy bejött egy vadonatúj diszkosít aktivizáció méghozzá július 31-e péntekre, ott fogunk egy nagy fesztiválon, egy nagy fellépő után játszani Kecskeméten, mind a hárman egyszerre.
1: És a következő dalból én is készítettem egyébként a saját eredeti valódi DJ Junior remixet, ami kikerült már az elmúlt héten vasárnap a YouTube csatornámra, valamint kiraktam a Gadget So Many Times-ot is DJ Junior remixbe, ezt is játszottam már egyébként, ez szerdán, és most pénteken tegnap megjelent a saját dalom a Day by Day, ennek ott a klipje szintén a YouTube csatornámon, de hogy miről beszéltem, hát Tame Impaláról, és jön ez a bizonyos Dracula, amelyből Bárány Attila csinált egy saját eredeti valódi remixet az ő fajtájából, úgyhogy ez szól most itt a Rádió 1-en, az igazi mai slágerek között a diszkosítben.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian színnölő diszkós, itt a rádió, egyen 20 éve itt vagyunk veletek, és a 21. születésnapot is szeretnénk majd megünnepelni, ez valamikor december elején lesz a dátum, azt hiszem már be van írva a naptárunkba, úgyhogy készüljetek, de addig még jó néhány fesztiválon, klubban ott leszünk, és lesznek olyan különleges esték, amikor nem is mondhatjuk el, csak meglepetés vendégek vagyunk egy bizonyos eseményen, de érkezünk, és ezen kívül vannak még hétköznapok is, amelyeken szerintem ráérünk mindannyian, úgyhogy ha úgy gondoljátok, hogy bármilyen céges rendezvényre vagy magánrendezvényre szeretnétek meghívni a diszkósítót, akkor bármelyikünket keressétek bizalommal.
1: Ne tessék elfelejteni, hogy vége a mai estének itt a Rádió 1-en, és vége a diszkósít rádiósónak. Én érkezem Balatonfüredre, utána pedig jövök vissza a fővárosba, ide Budapestre. Tetőtől talpig Fehérben szórakoztatok majd egy nagyot. Vasárnap pedig Budakalászon teszem majd ugyanezt. Most pedig jön Hugel, akit végre meghívtak Magyarországra. Óriási érdeklődés van a parti iránt. Egy biztos, hogy én ott leszek. Végre péntekre hívtak egy olyan csávot, akit egyébként nekem már volt szerencsém tavaly meghallgatni Ibizán. Most tőle érkezik egy dal, a David Gettával közös Shine itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi ma is láger megy a Diszkósít Rádió Show-ban.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy diszkosít Rádió Show, Bárány Attila nélkül, de az ő muzsikájával DJ Junior és jó magam Hambai Pícsi.
1: Igen, és hát annyit akartunk mondani, hogy azon kívül, hogy Kecskeméten ugye találkozhatunk, tényleg ez egy nagy fesztivál egyébként, és a nagy fesztiválra már először beírtak minket, aztán úgy, nem tudom mi, hogy valami kikerült a nevünk, aztán most beszéltem a tulajdonos, és most nagyon úgy néz ki, hogy minden rendben van, és egy nagy fellépő után a nagy színpadon lesz diszkosít, méghozzá 2 órán keresztül majdnem együtt fogunk játszani hárman, tehát ez egy ritkább esemény, amikor tényleg együtt állunk a pultba, és back to back pörgetjük az igazi mai slágereket, meg a diszkosítás kedvenceket az elmúlt 20 esztendőből minden. Ez tehát ma július 31-én pénteken éjszaka lesz. Most viszont megyünk tovább, Bárány Attila mixel, és Majestic és Marsha Jefferson, valamint a Salomon Dust közöse. Ez a Life is Simple, Move Your Body a diszkosítva.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Rádió Show, Bárántúlan nélkül az ő mixével, DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel búcsúzom estére.
1: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy minden egyes megjelenés megtalálható a DJ Junior videócsatornán a YouTube-on. Ráadásul pénteken kijött a Day by Day az új dalom klipje, úgyhogy csekkoljátok, nézzétek meg és kövessétek be a DJ Junior Han vagy Hun oldalt, ahogy tetszik. Ezen kívül egy csomó remixet is föltöltöttem, azok is elérhetők. Valamint én vasárnap este még mixelek itt a Rádió Egyen, de jövő héten egyáltalán nem leszek, sőt, én ma este elutazom, és ha el vagyok utazva, akkor nagyon elutazom. Na, szevasztok!
0: Jaj, egész héten elfelejtettem mondani, hogy a második negyedéves 2026-os saját cuccokat, hogyha valaki szeretné tőlünk, akkor írja nekem e-mailt a hambaipg@hambaipg.hu-ra, és már is küldöm a legújabbakat, ugyebár letöltő link formájában. Én ezzel búcsúzok, illetve azzal, hogy köszönöm, hogy már több mint 77 ezeren vagyunk a TikTok csatornámon. Nem elfelejteni, ma este velem, Hambai PG-vel Balatonfüred, Budapest, utána pedig vasárnap Budakalász. Ezzel búcsúzom. Szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

Rádió Estégen, Hallemez Játszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, A World is Mine DJ, Regán Lili,

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, remélem mindenki felkészült erre a szombat estére. Jó zenéket hoztam, jó hangulatban, úgyhogy kezdem is. Faithless, Bibi Rexha, New Religion. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Emsza.

0: elképesztően zseniális ez a dal, a norvég Bausa és a Magnetic. A rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban. A Loving Arms lemezjátszói mögött Ed Sheeran jön és Martin Garrix ezúttal együtt.
1: Igen, külön-külön is nagyon szeretjük őket, itt a rádió egyben is számtalan olyan dal van, amit Martin Garrix-től is, valamint Ed Sheeran-től is játszunk. De hát így együtt közösen ez, amit alkottak, ez 10 évvel ezelőtt is nagyszerű lett volna. Repeat it. Csak ismételni tudom önmagamat. Szeretjük őket, szeretjük őket, szeretjük őket. Úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a rádió egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

Robin Schulz és Szigala közösen alkotott, ez az AM to PM. Lehetne ez akár a hétvége jelzője is délelőttből a délutánba, úgyhogy Robin Schulz és Szigalával megyünk tovább, itt a Rádió 1-en, a Verizmán Rádió Show-ban.

0: Egy Jennifer Lopeztől és David Gettától.
1: Nem tudom, ki a legszerencsésebb, hogy Jennifer Lopez vagy David Getta, mert hogy Jennifer Lopez csinálhatott David Gettával dalt, vagy David Getta csinálhatott Jennifer Lopezzal. Tehát minden esetre két nagy zenei ágyúról beszélünk, hiszen a szakmájukban óriási nagy ikonok. Hát ez lett belőle. Save Me Tonight, ezen megyünk tovább itt a rádió.

0: Sanda és Fisher meglepő párosítás, viszont nagyon jól működik a közös daluk. Ez volt a Favor, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Szokás szerint a Loving Arms indította be a mai különkiadásunkat. Merre mész tovább innen?
1: Én egy nagyon különleges buliban veszek ma részt, hiszen nappal kezdődik, és tulajdonképpen éjfélkor már vége is, úgyhogy odaérek, majdnem én leszek az Enzo, úgyhogy én nagyon szeretem mostanában ezeket a nyárias hangvételű és daytime jellegű bulikat. Többek között amiatt is, mert felfedezem, hogy vasárnap reggel mit szoktak csinálni az emberek. Ez nagyon érdekes, nagyon különleges. Szeretem ezt ízlelgetni, úgyhogy nagyon örülök, hogy mostanában egyre több ilyenben veszek részt.
0: Hát akkor sok ilyen menő daytime partit kívánok még neked. Köszi ezt a ma estét, hajrá!
1: Köszönöm, Geri, neked kitartás. Mire végzel, én is visszajárok Budapestre.
0: De jó!
1: Szia, Geri! Sziasztok!
0: Ciao, Andris! Maradjatok, rögtön jön Newweek!
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: mindenkinek, New Week, viszinálunk tovább a szombat estét. Hello New Week!
1: Hello Geri, szevasztok Rádió 1-esek, fantasztikus a jó zenék jönnek, majd néhány újdonság. Úgyhogy tessék feltekelni a hangerőt, viszont amivel indulunk, egy igazán finom darab, Out My Head, itt a Rádió 1-en.

0: Halálos iram tokiói hajszal, szerintem mindenkinek megvan a film, jön belőle egy zseniális dal.
1: Legutóbbi Rádió 1-es bulin Ráckevén egy hatalmasat bulisztatok rá, ez pedig nem más, mint a Tokyo Drift és a Teriyaki Boys itt a Rádió 1-en.

0: Rádió Show nyúvik a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Kérlek szépen, az, amiről az elején már beszéltem, hogy a hangerőt érdemes nagyon-nagyon magasan tartani, mert egy brutálisan szóló, óriási klubzene érkezik. Suburbia és a Don't Go itt a rádió.

0: Impala és Dracula a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban szombat este, néhány percig még New Week, itt mellettem a lemezjátszói mögött, merre mész majd tovább innen?
1: Ráckevéről indítom a szombatot, és megyek majd még Győrbe, és nem állok meg, mert holnap is még Budapesten az egyik Beach-en fogok játszani, majd Tambay PG-vel, de ezt a Facebookon megtaláltok mind.
0: Szuper, New Week, akkor jó bulikat neked mára is holnapra, maradjatok, mindjárt jön Antonio.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: elmúlt este 11. Hello mindenkinek, innentől Antonio a házban minőségi klubzenékkel. Hello Anti!
1: Sziasztok Rádió 1-esek, szia Geri! Sokat nem is nagyon akarok beszélni, iszonyat sok jó zenét hoztam, iszonyat sok igazi mai slágert, amivel indulunk, az nem más, mint Kató és a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en a Burn This My Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: régi elektronikus zene, rengeteg újdonsággal ma is itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Antonio a lemezjátszói mögött, nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön, egy nagy klasszikus felújítva, egyszerre régi, egyszerre vadi új.
1: Így köszöntöm, egy nagyon sok jó zenét hoztam köztük ezt is, igen, Tony Romero is a Lazy ebből egy picit tovább gondolva lett, a Fed LeGrand féle Puccio Hands Up for Detroitnak egy 2026-os verzió. Szóval Tony Romero és Fed LeGrand közöse a Lazy for Detroit szól most itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Antonio.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgatok. Nálatok a rádió egy szól, ez a World is Mine Radio Show szombat este. Antonio a lemezjátszói mögött, igazi állistás világsztárok jönnek.
1: Így van, érkezik Jennifer Lopez és a Save Me Tonight. Azt kell róla tudni, hogy David Guetta közreműködött a dalban, úgyhogy ekkora nagy robbanás nagyon ritkán van. Jennifer Lopez és David Guetta neve egy kultusz a zenei világban. Szóval érkezik Jennifer Lopez és a Save Me Tonight itt a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban, az pedig Patrick Topping és a Forget követi.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: sokan, remélem örültetek neki itt a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Pár percig még Antónia lemezjátszóknál, merre mész majd tovább innen?
1: Budapesten, itt a hegylábánál folytatom az éjszakát. Nektek kellemes hétvégét, hallgassátok továbbra is a Rádió 1-et, jövő hét szombaton pedig találkozunk itt a Third Is Mine Radio Show-ban 23 órától. Sziasztok!
0: Ciao Anti, nagy voltál ma is, köszi neked ezt az elmúlt egy órát. Maradjatok, éjfél után a Guest Mix-ben Martino lesz a vendégünk. Ezt

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A

0: is Mine Radio Show starts now. World is
1: mine. Elmúlt éjfél, bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Martino guest mixel jön a következő egy órában. Jó dögös house zenékkel és nagy-nagy klasszikusokkal. Kösz, hogy itt vagytok.

Jó bulizást, jó utat, jó itt lenni veletek ilyenkor is, nálatok a rádió, egy szól is benne a World is Mine Radio Show most Martino Guest Mixével és a keddi rezidensünk egyik fantasztikus dalával, ez ugyanis Christopher és a Flow.

0: Rádió 1-et halljátok, és ennyi fért a World is Mine Radio Show szombati külön kiadásában. Remélem, jól éreztétek magatokat velünk az elmúlt 4 órában. Köszi mindenkinek a figyelmet! Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Élvezzétek a szombat éjszakát. Jó bulizást! További szuper hétvégét! Jó nyarat! Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, meg kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig már is kuki a legújabb a Kárnerrel, közösen a Fire-t hozzák itt a Rádió egyen. Kellemes éjszakát, jó bulit mindenkinek!
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Kárner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy közti pedig Bibi Rexa a fogyadásban, aki egy meglepetés showval készül a Tomorrowland-re, ezt nemrég jelentették be. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle. A Faithless dalból készítette Bibi Rexa. Ez a New Legion itt a rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és ezeket a legnagyobb változatosságban hozzuk. Most éjszaka is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a fogyarásban pedig David Guetta, és egy korszakos, zseniális dal Sziával közösen. Ez a Titanium, amit már is indítok.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a Rádió egy DJ, a Stadium X és DJ Metzger Viki, aki ebben a dalban összeálltak, és egy elképesztően nagy kedvencet készítettek Sam Gray-jel közösen. És ha már nagy kedvencek, a Let You Let Me Go után Ray-t hozom már is. Ez a Where Is Your Husband?

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.